0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, hajnalban is. Hazai kedvenceket is hozok, most például Metzger Vikit és a Gabriel Dancerrel közös One Kiss-t. Ezt a dalt lehet hallani például a Szegedi Ifjúsági Napokon is, mert hogy kint vagyunk a színen egészen szombatig, két helyszínen, Rádió 1 délután 5-től este 10-ig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burn Out Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burn Out Boy a folytatásban.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy a következő órában is, köztük napjaink legsikeresebb Z-generációs német előadói is. Elhozom Loi újdonságát, az egészségpercek után pedig Kamrád barátunkkal kezdünk. Azt a dalt hozom, amit élőben előadott tavaly a stúdiónkban. Be Mine, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lojjal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-szel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lojj, szeretünk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és ezekben a percekben is zajlik a buli a szegedi ifjúsági napokon a Rádió 1 arénában. Pulmex szettje után Jauri 2 fogja zárni a mai line-upot, de minden aktuális line-up, vagyis DJ beosztás megtalálható például a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, és egyéb fontos hasznos tudnivalók a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Így indulunk!
1: Megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk 2 helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5 a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-el együtt, ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez... Vagyis a most már 15 éves On The Floor, a Pitbull-a közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így, ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázs erejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Taylor Swift-en kívül lehet, hogy senkinek nem érdemes próbálkoznia vele. Persze most is sztár producerekkel dolgozott az énekesnő, bevált, és már sokat bizonyított producerekkel, például Max Martinnal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novograd-Nógrád Geoparkba. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Jönnek a részletek. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novograd-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novograd-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, itt tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. Egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Tért, protézis, műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot kell várni. A csípő protézis műtétnél az átlagos várakozás idő 142 nap. A salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmaterci férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütés várható ma Nógrád vármegye térségében. Csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Pénteken szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, miközben a légmozgás kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 12-16 fokig hűlhet a levegő, később 28-30 fok várható. Szombaton olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, esőre azonban ekkor sem számíthatunk. Hajnalban 14-18 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 30 fok lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hozom már is az óra showmennyi Texentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes show műsor. És hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nagyon szeretjük őt, egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárra járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámulva a föncinti lakások ablakain. Egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem akart bemászni, nálatok? Nem látott sem, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát?
2: Hát de azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát de nem ilyen neki ijeszgetne a gyerekeket?
2: Hogy jön a ablakot, bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát akkor el a szennyesedetben jön a kukkoló.
3: Így van, így van. Szerintem nem tudom. Nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skáláját.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most még ennyire megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát bicikli rálok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni.
3: Vagy keres valamit.
1: Vagy keres valamit, vagy nőket néz.
2: A sajátját keresi, vagy a tiédet.
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj van abba kérdezik.
3: Szóval egy érzést keres. Benéz én családokhoz, és nem ez. Amint a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez egy jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: Tehát a szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Nem Nyíregyházán.
1: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Ebben a hőszivattyúk megjelenésében megjelentek a másfajta Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazi. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: fel, neki lépje fel.
1: Igen, felléphetek. De jó, hogy itt vagy, akkor hát
2: amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: ebben az esetben biciklivel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor na... csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: nem
1: ellene.
3: Nem típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nem csinálod
3: benne? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy láttam a nadrágját és a pólóját, és ő biztos nem fotót készíteni róla, ő csak benéz, és véleményt formál.
1: Ja, te már láttad a videót? Megnézted? Hát, valami földi.
3: Meg.
1: Ránézti, hogy nem a családból hát, valaki.
3: Azt akarom, hogy nézzük, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság.
1: Igen.
3: De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, hogy na hát ide be se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. Igen. De hogy valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: A Szeged.
1: Oh. Szeged volt a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leszette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én őt keresem a macskámat.
1: Igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Már nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a szentendrei csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, Források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát beteg, hát összeszarod magad.
3: De a szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk.
2: Igen, a Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös Major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg. Tőle ijednek meg.
1: Na, most miért? Nem fosod össze magad, ha ez rátöszön.
3: Nyíregyházán belőle igazi mennyasszony csinálnának.
1: Nyíregyházán azonnal kapnál bököt.
3: Hajna három körül megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen, igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják olyan nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom, milyen mári volt futár, és nem találja a címet.
1: Na,
2: csak azért nézve, hogy van-e mi tenniük.
1: Hetek óta keresi, akkor... igen, egy kiült pizzával, és egy nagyon megkeményedett rizottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi.
1: Igen,
3: bukoló,
1: és ugye mindenki.
3: Rögtön kijutózhatta magát a Szentendrei. Na!
1: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott nagy a következő. Tétény, van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertembe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben, családjáz a kertjébe. Na?
3: De a harisnyában?
1: Harisnya van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején.
3: Két ilyen combfix, de és látod, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A ferencvárosi nyest.
2: Igen.
3: Az akarok lenni.
2: A besurranó?
3: Én csak azt mondom, hogy csak elrágok kábelget fog rágni.
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
2: Megfigyel.
1: Jó arcok.
3: Délegyházán van Pumukli,
1: ne.
3: Aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül, bringázik.
1: Várj, de elemezzük, tehát miért Pum vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
2: Nyilván becsípődik a cucc.
1: Nyilván teljesen.
3: És ha nem?
1: És mit csinál? És baltával?
3: Baltával veri szét a postát. Az autókat is mesztelenül bringázik.
1: Teljesen. Kumadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Nem, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkinek. Alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kumadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
3: Budapestiek írják, hogy tídeni van.
1: Igen, tídeni van mazgban. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
2: igen,
1: ez van?
2: Igen.
1: Igen?
3: Igen.
1: Gyerekek, Tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte nekünk.
2: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
1: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
2: Igen, hogy példás, családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
3: képzeli. Milyen nehéz neki úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
1: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi. Sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
3: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokornak szokott öltözni, hogy elcsibje a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, Dájdáj Sanyi.
3: Dáj-dáj.
1: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor főutcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ilyen a következő írás, sajnos rossz vége lett. Kiváló ember voltál, Sanyi, nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jó, mondom, tessék, nagy kanizsa.
3: Igen.
1: Oké. Okay. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
2: Jó. Megvettük.
1: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Az mi az, amely mi a Mad Max ruha? Hát, mi az a Mad Max ruha? Mit csinál?
3: Szét van tépe, le van így lakva. Ilyen, tudod, ilyen csimbókokban áll rajta. Nem?
1: Tehát ilyen... Aha, tehát ilyen klumpában megy.
2: Megszolgatott.
1: Tisza Várkony, figyeld. A csávó nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszön, és folyamatosan számol.
2: De miért alsógatja?
1: Tehát az, hogy a kocsikat számolás teljesen normális, hogy miért van alsógatjában?
2: És télen nincs, azt írd már még meg, légy szíves.
1: Sziget-Szent Miklóson van horpi.
3: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hév.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük kellene egyszer. De horpi cuki.
3: De a spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
1: Igen. Kunszent Miklóson még ismernetek kellene Csöcsös Ágit, írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szökőkútban, és a kutyáidba bakocsisztott.
3: Nem tudom, mi vár rám a jövőben.
2: Mi szeretnél lenni ebből?
3: Ugye minden benne a pakliban.
1: Figyelj, engem ezek nagyon szórakoztatnak, ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ebben, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
3: Miért a Balkányban lakó piton?
1: Jó, tessék, mit csinál?
3: Nem írják, hogy csak az egy piton.
1: Jó, mert csak mondd el a nevét, ha ott van, nem megpróbálj kitálni, mit csinál. Tessék, van név?
2: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, ha jó, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
3: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
2: Ugye, a különleges eszencia.
3: Igen, igen. Meg a miért nem

0: Tehát azt mondom, kicsit így szirogatja az arcodat, a másodnak a szakára.
1: Jaj, ne, úristen, nagyon szerte. Hát ez tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
0: Jászberényi Eszmeralda,
1: tessék.
0: Itt megkeresünk. YouTube-on felvonálkozik.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a Szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
1: Jó, igen.
2: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
1: Jó, hát ne felejtsük, ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
1: Túlélte.
2: A csávó azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
0: Ez nem szekrény, ez egy Feredék Kalitka. Elmondanám
1: neked? Sírok. Azóta igen, félbe belecsap a villám, és szekrényben van. Puszta mérges.
0: Ez a követő, vagy ez még a helyszín?
1: Nem, ez a helyszín. Van egy kocsma, a Sivatag Vége Italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szár.
2: És gondolom, düllett szembe. Még 90-es évek Leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
0: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen,
1: tessék,
2: és
1: mit csinál?
2: Az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
0: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. 2 rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangó a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinek hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
0: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
0: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
1: Ezt nem bírom.
0: Juszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Juszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Juszi, és azonnal elintézi őket.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novograd-Nógrád Geoparkba. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Jönnek a részletek. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novograd-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novograd-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, így tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. Egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Tért protézis műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot kell várni. A csípő protézis műtétnél az átlagos várakozás idő 142 nap. A Salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmatercsi férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azon azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütés várható ma Nógrád vármegye térségében. Csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Pénteken szintén túlnyomóan napos száraz időben lehet részünk, miközben a légmozgás kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 12-16 fokig hűlhet a levegő, később 28-30 fok várható. Szombaton olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, esőre azonban ekkor sem számíthatunk. Hajnalban 14-18 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 30 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, és hogy elment ez a hét? Már csütörtök, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Eszter, jó reggelt!
2: Hello,
1: kis pihi gyerekek, nem? Hát vegyük ki a holnapot. Hát most mit izélünk ezzel? Hát
3: korrekt. Szerintem tök korrekt. Nem is voltunk Szabin már 4 napja.
1: Ennyi. Hát persze.
2: Most vagytok feszülve, látom az arcotokon kicsit.
1: Igen.
3: Na mit szólsz, hogy összeöltöztünk
2: na, neked? Na, most nagyon-nagyon sok vizuálisan, amit látok, az az igazság, hogy itt két kigombolt inges, sejeminges, vagy nem sejem, mi ez?
3: Géz.
2: Nem géz.
3: Dehogy
1: nem. Lemvászon.
2: Géz.
3: Hát ilyen gézing, lemvászoni. Könnyű
1: fehér
3: nyári.
1: Fehér bérkeztem.
2: Mindenketten úgy néztek, mint aki egy latin lover továbbképzésre érkezett.
3: Közösen voltunk. Tudod, hát Júli viszi ugye Annát Sellő tanfolyamra, mi latin lover képzésen voltunk.
2: Én még soha nem láttam ilyen szépet.
1: Na most mondom, mindenketten fehérben.
2: Ez a két kiszökött melszőr ott, hát csodálatos.
1: Én egy kicsit füstszagúan, de meg vagyok.
3: Mi volt tegnap?
1: Tüzeztek a gyerekek, és már zuhanyzás után voltam, úgyhogy mondtam, én ezt még egyszer nem, meg ilyen csillagnézés, meg minden, és hát rám jött, úgyhogy kellemes füstben vagyok, gyerekek, kellemes füstben vagyok, de szép fehérben. Nagyon szép csillagos este volt tegnap, úgyhogy lehetett nézelődni.
3: És most is lehet majd, az megvan, hogy
1: nagyon sok van.
3: Holdfogyatkozás lesz éjszaka, és 4:30-kor kezdődik, tehát a mi kelési időszakunkban, úgyhogy Eszter is kiáll majd a 7. kerületi birodalmába, vagy 9. vagy 8.
1: De ráadásul teli hold, várjál, tehát hogy nagyon komolyan, ha azt látszani fog, az jól fog látszani, mert hogy teli van a hold, tegnap néztem, vagy majdnem teli.
3: Mondom, majd neked, igen, 80%-os eltűnése.
1: 80% eltűnése a 100%-os holdnak, mert hogy teli holdnál kezdődik a holdfogyatkozás, úgyhogy az nagyon szép.
3: Úgyhogy hajnali egerek, bagyok, 6 órától műszakba állok holnap reggel tekintetteteket.
1: No, de jó.
2: Pékek, postások.
1: Korákkelők, inszomniások.
2: Ez most nektek sorsácok.
1: Igen. Kérlek szépen, péntek a teli hold. Tehát egy napra vagyunk a teli holdtól.
3: Én azt mondom, hogy Érzem is, hogy
2: jön. Gyere rám, teli hold.
1: Gyere, nagyon kell. Kevés alvás olyankor, sok ébrellét, alvászavarok, és aki éjszaka fönn van, az tudja, hogy ezért történik, mert hogy teli hold van. Mi újság? Mindenkivel minden oké? Nagy pihenések, nagy sorozatok, nagy nézések, semmi?
3: Semmi.
2: Befejeztem a Sopranost, amúgy nem most, hanem még nyári szünetben.
1: De hát annak Péter is örül, kicsit Sopranost esténként az...
2: Befejeztem, nincs több Sopranost.
1: Jaj, megmondtad, hogy mindent azért mondom, mert pici Sopranost minden este azért, hát irigykedünk.
2: Hát azt elhívom.
1: Nem kell. Jött 10 perc Sopranost, és szerintem hamarabb.
2: Ezek 60 perc Sopranostok voltak, csak mondom.
1: 60 perc Sopranost.
3: Ilyen írja a főnök.
2: Hát a maffia az ilyen.
1: Az nem tudod kire gondolni, vagy mi volt?
2: De mindig van kire gondolni, ugye?
1: 60 perc, de nincs el, közérbe elmegyek, lezuhanyzom, kétszer szívok egy cigit, hanem 60 perc.
3: Hogy bárgy lett az bírni? Mit tud
2: hát
3: ez a férfi?
2: Most naponta két részt is megnéztem, nem
1: tudtam aludni. Dupla Sopranos. Én meg szalonnát sütök a gyerekkel.
3: Rögtön egymás után volt a Sopranos, vagy volt egy délelőtt, és volt egy este?
2: Ilyenki ment a pisilni.
1: Hát ez hihetetlen. Szóval én meg csillagot nézek, meg tüzezek, érte?
3: Az se rossz.
1: Itt meg dupla Sopranos van a 9. kerületben.
2: Hát látjátok, kinek mit osztott?
1: Hát komolyan mondom, van ilyen.
2: De hát az inaktív karaktereknek nincs szüksége már semmilyen inputra, úgy hallottam. Azok már megoldják magukat. Néha megsimogatják.
1: Az égre látunk két ilyen kókat, hullott csillagot, de jó, ma is jó volt az elmélyünk aludni.
2: Néha megsimogatják a döglött macskát, aztán kis... Nem is tudom, hogy... Hogy is van ez? Na mindegy. Szóval örülök neki, hogy jól vagytok, srácok.
1: Jó.
2: Igények még.
1: Engem ez most feldobod.
3: Hát erre mindig
1: feldobod.
3: Csavarodni, tudod?
2: Igen, hát tudom.
3: Szóban.
1: Macskákat senki nem kezdte el? Ricky Gervais macskás sztoria még nem?
3: Zsula.
2: Zsula az egyetlen követő ebből a táborból, csak mondom neked.
1: Aki túljut a második részen, azzal vagyok hajlandó beszélni. Kezdő első részesekkel.
3: De megnézted a hármost?
1: Nem, én most ízlelgetem a másodikat, de mondom, aki akarja, nézem.
2: És be. Mivel nézed, Google Translatorra?
1: Hát Netflix felirat, mert olyan angol beszélnek ezek a macskák, hogy figyeld, ez a vidéki tájszólásos, szlenges angol-angol.
2: British English, Cambridge?
1: British English, vidéki tájszólással, de Netflixen felirattal nagyon jól hozzák. Csak nagyon gyors az egész.
2: De mellett azért ott az egyik gyereked, aki magyarázza neked, hogy
1: apa, persze, ez apa nem, most ez nem vicce, apa most nem kell nevetni, apa jön, megint elbóbiskodták, keljél föl. Apa megint leheted magad. Igen, hát jó, hát kinek a szopránosz, kinek a macska.
2: Hát kinek mi ugye?
1: Kinek ki mit húzott?
3: Úri embereknek is jön az új.
2: És mi között van neked az úriemberekhez?
3: Nem, hát az is gengszteres, tudod, a Gáricsi.
1: Ilyetek meg, a Juli mondott egy jót, és arra kezdtek ráfűzni, az jó lesz.
3: Jót, nem.
1: De képzeld el, hogy jó lesz, csak annyit mondok, várjál egy kis ajánlóba, annyit mondok, hogy a Netflixen a millió dolláros titok.
3: Aha,
1: jó?
3: Millió dolláros titok.
1: Anna, tudja, már bólogat, úgyhogy már láttad, már tudod, már nézed. Jónak tűnik.
2: Jó.
1: Jó karakterek, ki hogy bírja a nyomást, ki hogy reagál. Jónak tűnik. Szerintem szeretnétek.
2: Nem tudom, hogy el tudok-e fogadni bármit tőled ezek után. Millió dolláros titok.
1: Hogy ajánlottam ezt a Ricky Gervais-es macskás őrületet?
2: Igen, én nem tudom, amúgy én a Ted Lasso-t nézem most még. És
1: arra sokan ráfűznek.
2: Nagyon jó a Ted Lasso, az igazság, mert hogy kedves, és mégis nagyon-nagyon szórakoztató, és jó benne a poénok.
1: Valamit többször neki mentem, de lehet, hogy neki megyek újra. Egyszerűen, hogy van ez a sorozat, hogy tudod, olyan, mint egy jó desszert. Vagy elkap, vagy nem. De ha nem kap el, holnap újra megpróbálhatod, mert lehet, hogy holnap olyan hangulatban vagy, hogy elkap.
2: Szerintem, ami neked tetszene, és ilyen régebbi sorozat, és neked...
1: Az a Guldenburgok öröksége.
2: Igen. Szomszédok.
3: A pult mögött.
1: A klinikák 326. részét, ha megnéznéd, akkor az biztos jó lenne.
2: Igen, ilyesmire gondolkodom, de nem, hanem a Shameless. Szerintem az neked nagyon bejönne.
1: Azt elkezdtem nézni, ez egy családról szól. Igen. Hát, hogy pokolidan durva.
2: Az annyira durva, minden részben el kell menned családterápiára.
1: Igen, egy családról szól, ahol mindenki bolond. De olyan szinten bolond a család, hogy megőrülsz. Az apa a legbolondabb, őrült mindenki a családba, és így szanaszét vannak, de valahogy mindig összeállnak. Zseniális, azt láttam.
2: Arra szól, hogy van egy függő apa.
1: Tehát igen, bolond mindenki.
2: Egy alkoholista apa, aki ugye körül a gyerekek ilyen szuper parentifikáltak, és mindenki egy rendszer felállt, hogy az egész ugye működjön ez a család. És ugye itt a kisgyerekektől a nagygyerekekig mindenkinek megvannak a simliskedései, a maga feladatai, meg a maga játszmái. Nincs anyuka a képben, az nagyon sokáig nem is kerül elő. És az a lényeg, hogy arról szól, hogy párhuzamosan futnak ezek a cselekményszálak, hogy kinek ugye hogyan alakul a saját magánélete. És néha ugye jön Frank, aki meg az egészet lerombolja és tönkreteszi.
3: És ha megnézed, akkor jobban szereted a sajátjaidat?
2: Nem, nagyon sok mindenre felhívja a figyelmet, hogy amúgy ez, hogy hogyan szabotálnak mondjuk téged, úgyhogy nem is veszed észre, meg hogy milyen maga ez a családi dinamika, meg hogy hogyan lehet kapcsolódni másokkal. Szóval érdekes módon nagyon.
1: Az jó, igen, az egy jó sad. Én az első évadot láttam, nem tudom, mennyi van belőle.
2: Érzelmileg nagyon sok amúgy.
1: Tehát sok, az van, nekem is sok volt. Hát már Fatert meglátod a 26-szor, és már mondod, hogy nem akarod, mert annyira durva a karaktere.
3: Körbe rándul a
1: gyomrot. Igen, de tényleg jó. Az egy jó sorozat.
2: És az elpusztíthatatlan az öreg. Tehát az van, hogy már volt olyan, hogy végstádiumban feküdt a kórház, és akkor is valahogy megmenekült. Tehát, hogy
1: igen, mindig túléli. Ja, gyerekek, ezek jók, ezek, szeretjük ezeket a sorozat ajánlókat, mindenki tud belőle szemezgetni. Műsorajánló, reggel kérdezi egy hallgató. Igen, ez jó, szígyetek el, sok hallgató szereti. Csak mondom, ott a szentendrei fantomunk, akiről tegnap elkezdtünk beszélni hét után.
2: Úgy látom, mosott, mert most...
1: Nagyon durván néz ki egyébként, össze-vissza fosnám magam. Igen, én összetojnám magam egy ilyen
3: hotel. Ilyen fehérítőt használ vajon.
2: Amúgy egy kicsit Szilárd rájuhetne erre azért.
1: Na, de milyen jó témát adott nekünk, ugye? A Ráckevei Horpi, aki egyszer lefejelte a hévet, tehát, hogy és behorpadt a homloka. Hát milyen karaktereket találtunk tegnap? Hát jó kis témát adott.
2: Durlát, ez csak Szentendrén tud megtörténni.
1: Igen.
2: Szentendre az egyetlen hely, ahol az emberek megijednek ettől. Mondom, Szabolcsban egy ilyen nőnek látszó fehér ruhás alak végig menne.
1: Már
2: feleség lenne. Ennyit mondok nektek.
1: Igen, ugye ha valaki nem hallotta, tegnap jelenes beszéltünk a szentendrei rémről, egy nő álltak fehér ruhában, vagy lehet, hogy férfi ijeszgeti a lakosokat, és már ilyen szentendrei csoportokban próbálják kitalálni, hogy ki lehet. Éjszaka tűnik föl, fehér lepel van rajta, össze-vissza fossa magát mindenki.
2: Hát a korábbi fideszes képviselő van.
1: Igen,
3: mit keres korrupciót?
1: Csak minden este ilyenkor megy haza. De nagyon szégyeli az elmúlt 16 évet.
2: Kopogtató cédulák, vagy kicsit korán.
1: Igen.
2: Elég körekező.
1: És hát találgatják, hogy
2: mi
1: ki lehet.
2: Mi az, Lázár van alatta?
1: Én szerintem, hogy már külföldön van. Szerintem, hogy már külföldön.
2: A tanulvédelmi programban.
1: Igen, ő már nagyon messze van. Na mindegy, úgyhogy ja. Így van, gyerekek. Jól van. Na, nézzük akkor gyorsan egy-két SMS-t. GTA 6 bemutató a Netflixen, az nagyon komoly, gyerekek. Ja, az igen, az egy világvárja. Hát ez még csak a bemutató, és most lesz majd a GTA 6-nak a premierje. A félvilág ezt a játékot várja, óriási.
3: Jó, de akkor mit mutattak be a Netflixen?
1: Hát gondolom, ma nem tudom, hogyan készült, mit kell róla tudni, mi lesz benne új, nem tudom, ezt majd a szakik megírják. Én a gyerekek miatt tudom, hogy a GTA 6 az...
3: Szent és
1: nagyon várják, és őrület. Őrület van a GTA-t
2: jött, jött neked még egy jó sorozat ajánló, az Acapulco akciócsoportot esetleg.
1: Az jó, igen, igen, köszönöm szépen.
3: 86-ból.
2: Úristen, de rég láttam ezt.
1: Acapulco akciócsoport. Jó Isten, de jó. De jó is az, gyerekek, de jó is az. Ja, jól van. Oké, játékra lehet jelentkezni ma gyónunk.
3: Jó,
2: nincs kibúvás.
1: Nackó beírta, mert ugye tegnap nem volt, de ő megörökölte a gyónást, és itt már többen kérdezitek, hogy mi van, meg már izzítanátok, meg már küldenétek, úgyhogy lehet. Abszolút lehet. Fogunk gyónni. Átkerült már a gyónás. 3 hónapja a Csaba pisilek esténként. Jó, ez nem baj, én mondtam, hogy az addiktív, de várjatok ezzel. Csak most
2: ez
1: még csak
2: úgy... De ez már klinikai hírek, mert kérdezem, hogy ez most az, amikor így öreg beteg emberek elmondják, hogy hova vizelnek.
1: Igen.
2: Ez lesz a... Jó, miért jó, az nekem fogok, én tudok menni ezzel. Az. Én akartam azt... is mesélni valamit a múltkor.
1: Azt egyszer elkezdted. Szopránosz
3: valaki vizelését.
1: Hát kinek
3: mi jut.
1: Kinek mi jutott, így van. Úgyhogy 8 után. Jó? 8 után.
4: Hova?
1: Na, és akkor még egy utolsó sorozat, tessék.
4: Egy sorozat ajánlás.
1: Nem tudom megjegyezni.
2: Sziszi a hercegnő. Igen.
1: Várjál, valami, most hosszolsz.
4: Laci ajánlotta a Szabi előtt, sziasztok. Az a címe, hogy úgyis megtalállak.
1: Aha.
4: Úgyis meg, I will find you.
1: És ez...
4: Igen, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Egy apa, akit börtönbe tesznek, hogy úgymond a fia meggyilkolásáért. És akkor innen majd megy a sorozat. Rohadt izgalmas, nagyon-nagyon tetszett.
1: Aha.
2: Könnyű nyári
4: program. Ne, nagyon jó, nagyon-nagyon izgi, nagyon szövevényes. És...
1: De hol, mi a stream, azt tudjuk? Azt
4: Netflix. Netflix, igen, úgyis megtalállak.
1: Na jó, most már ezeket föl kell írni, gyerekek, nincs már sorozat. Nagyon sok van. Megjött a vadangyal, köszönjük, mi kaptunk egy ilyet is. Oké, gyerekek, játékra, ha valaki érez magába erőt, jelentkezzem. Jó, és egy jó kis fekete-fehérrel, meg egy plusz ajándékkal gazdagítjuk. Na most nézd meg, ott van a Migerről is beszéltük. Olyan jó, hogy minden, amit láttunk az RTL híradójába, azt igazából tudjuk, hogy megbeszéltük. Ott volt a... Leszállt a kifutóra, és úgy katapultált. Láttad? Most már végre én is láttam a videót.
3: Igen, ez még nem vagy volt, nem az első hírek még nem szóltak erről.
1: Igen, ez a Gripen voltak a kifutón. Ja, ott van, nézd, nem van a kifutón. Hopp, és ott a katapult, oda néz. Azt a mindenit neki.
2: De most ez a veszélyesebb, vagy az elektromos roller?
1: Hát
3: az elektromos roller.
1: Az a katapult se piskolta.
2: Na most akkor döntsük el, mert amúgy felhívhatnánk valakit, aki esetleg.
1: Ezt elmondaná. Igen. Jól van, megyünk, jó, 7:30, lehet jelentkezni játékra, kávé, te, aki mit szeret. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre!
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Visszatértek a Mekibe a legendák! Új köntösben, de régi vonzerővel! Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jubileumi tanévnyitóra készül a Bolyai János Gimnázium. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken a Szent Lázár lovagrend. Jönnek a részletek. 60 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium. A jubileumot az előttünk álló tanévben több eseménnyel, programmal ünnepli az intézmény, köztük a pénteki nagyszabású tanévnyitóval, tájékoztatta rádiónkat Bagyinszky Boglárka igazgató. Mint mondta, az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, a programon az intézmény jelenlegi és korábbi diákjai mellett pedagógusok és meghívott vendégek is részt vesznek. A jubileumi műsorban bolyaisok idézik fel az iskola elmúlt 6 évtizedét. A rendezvényen több egykori diák is fellép. Kubinyi Júlia népdal énekes mellett Kovács Orsolya és Pócos Mátyás Bendegúz is szerepel a programban, de láthatja a közönség Miketz Estilla színművész előadását is. A jubileumhoz kapcsolódva képzőművészeti kiállítást is rendeznek, és vendégként érkezik Magyar Géza építész is, aki az iskola városközpontot meghatározó épületét tervezte. Az iskola történetét a hagyományok ápolása és az oktatás folyamatos fejlesztése egyaránt végig kíséri. Ma az intézmény többféle gimnáziumi képzést kínál, köztük emelt szintű idegennyelvi és két tanítási nyelvű képzéseket, de a megyeszékhelyen ez az iskola a zászlós hajója a természettudományos oktatásnak is. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A lovagrendtől pénteken 9:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 Rádió 1 hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll, a lehetőségről értesítsék a környezetükben élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Sport. A harmadik fordulóval folytatódnak az előttünk álló hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály küzdelmei. Szombaton délután 5 órától 5 mérkőzést rendeznek meg. A Mohora a Széchennyel, a Vizslás a Pásztóval, a Szügy a Nagybátonnyal, a Romhány a Diós Jenővel, a Héhalom pedig a Berkenyével fog játszani. Vasárnapra egy meccs marad. Szomszédvári rangadó keretében a Karancsberényt fogadja majd a Karancslapújtő délután 17:30-tól. Tömegközlekedés. Jelentősen módosul Bátony terenye helyi járati menetrendje szeptember 1-től. Többek között megszűnik a Nagybátony Ózdi út 10-től induló 3C járat, de számottevő változások lépnek életbe a további viszonylatokon is. A helyi járati menetrend átalakítása érinti a Szupatak templom kis terenye vasútállomás viszonylaton közlekedő helyközi járatokat is, melyek közül néhány busz indulási ideje módosul. További információ a mavcsoport.hu oldalon érhető el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Balázsi. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na mindjárt mondom, 3-6-7 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és gyónásra fel, hoppá, Balázs. Azon gondolkodom, hogy tényleg a kívánság műsor előtti napon akarod lerakni a piát, egyébként ez egy jó felvetés, mert én vasárnap akarok leszámolni a nyári alkoholizmusommal. És
2: itt fogsz küzdeni vele, ne csináld.
1: Most egy napot ráhúzok, akkor hétfő este? Velem lehet alkudozni.
2: Szerintem legyen hétfő. Tehát korábban semmiféleképpen ne hozzuk előre.
1: Érted,
2: vasárnap egy olyan hangulatba teszed le magad aludni, hogy vége valami szépnek, valami jónak, és úgy akarsz kíváncsi.
1: Akkor hétfő.
2: Jó.
1: Akkor hétfő este.
2: Hétfő este.
1: Hétfő este elbúcsúzom akkor az italtól, mert hogy hétfő még van egy kívánságműsor, így van. Tehát ti mentek 10-kor, eltűntök innen, edzeni meg, nem tudom, motorozni.
2: Így van, még bedobunk egy dalt, van egy kérésünk. Hello, bello.
1: Jó, jak, te kérsz egy dalt, így van, meg aki akar, és aztán. Jó, akkor hétfő este állunk le. Te maradsz végig? Itt kell lenned?
3: Dehogy kell, hát ja? Miattad itt maradok.
1: Aranyosak vagytok.
3: Hogy ne? Telefonokat kapkodom.
2: Mi nem maradunk ezt
1: el. Nem is sem, nem elvárás, gyerekek. Engem nem elvárás. Csak be kell ülnöd a kocsitba, és be kell telfált, hogy kérsz egy dalt.
4: Ennyit. Ezt nagyon meg tudom csinálni. Én ebben nagyon jó vagyok.
1: Ennyit kell csinálni. Nincs más dolgotok, ez aztán menjetek, nem kell itt lenni. Hát elüldögélek
3: én. Ezt elüldögélek, nem, én nyugodtan menjetek csak.
1: Persze, élvezzétek a hétfői napsütést
3: majd. Majd a kedd reggel, de menjetek.
4: Elrontottuk a dátumot, csak mondom meg.
1: Na miért?
4: Mert szeptember 1-et kellett volna belülni. Mert az van az első iskolai nap, akkor sokkal többen lesznek a kocsiban. És ugye még 31-e, akkor ez még ilyen kis utolsó rötyög, és mindenki mással elfoglalva, utolsó nagy alvás, és akkor ugye az első
2: hát
4: nagy
2: ez
4: durva.
2: Ez 10 után van.
1: Nekem
2: hát
1: szeptember, nekem augusztus 31-én reggel 8-szor akkor meg kell jelenni. Tehát, hogy már nem nekem az iskolába. Tehát,
2: mi van velük, ez normális csak? Hát szeptember 1 az iskola kezdődik.
1: Bizony, de nálunk osztálykirándulás van. Már nekem nem, hanem Noel megy osztály kirándulásra. Tessék? A kis Pistike.
2: És hátul ültök?
1: Leghátul ültök a kis Pistikával. Pistike nagyon ügyes. Ott szendvicset, megeszem a kis faszírozott a zsemlét, úgyhogy ja, de a többi, igen, a bennek meg kedd, úgyhogy a hétfő még egy ilyen tingli-tangli. De még hivatalosan a nyárhoz tartozik, a hát még hivatalosan jó. Még augusztus.
2: Igen, de a lezárása a nyárnak, elsőjén már bennülnek a suliban.
1: Igen, akkor már ott más kornyadoznak az iskolába.
4: De jó, de nem az általános iskolásokra lövünk, nem? Hanem
1: ez igaz.
4: Szóval,
2: Nem lő.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy aki hétfőn dolgozik, az kedden is dolgozik. Vagy aki kedden dolgozik, annak már hétfőn is be kell menni.
4: Hát de még hétfőn még ott mindent, a gyerekkel leszek elfoglalva. Mindegy, ti tudjátok, ne mindegy, hallgass,
1: most
4: mindegy,
1: már
4: ez van.
1: Most már eladták, odaadták, úgyhogy most már.
4: Eladtátok.
1: Igen. Szia Balázs, az összes alkesz halogat, Szilvi, köszi. Egyébként ez így van. Persze, most ezt én vetettem föl, ezt hallgató vetette föl, de mélyen egyet tudok érteni a kezdeményezéssel. Na, azt mondja, még nagyon régen volt nátok Máté Bence a fotós, most, hogy újra feltelti Magyarországot a térképre, valamikor beszélhetnétek vele, nagyon durván tolja, szerint szerettem, amikor vendégetek volt. Jó ötlet, köszönjük, felírjuk, tök jó.
2: Mit csinált, hogy fölteszi a térképre?
1: Ő most megint valamivel talán jelölt lett, vagy díjat nyert, ugye a év természetfotósa, de én most csak a műveit láttam, de nem tudom pontosan, hogy ez most világ. Szinten csinálja világversenyen, vagy Magyarországon, de hogy elindult megint valami versenyen, vagy jelölték, vagy odaért a világ 100 legjobb természetfotója közé, azt hiszem.
2: Az anyja úristen.
1: Bizonyám, és ott van a Máté Bence is. Ugye vele régen beszéltünk, itt volt, meghívhatnánk tényleg egyébként. Úgyhogy jó interjú, arany, fölírjuk akkor. Annak kérlek, jegyezd föl a hajónaplóba, jó, hogy Máté Bencét kerítsük elő. Volt nálunk jó pár évvel ezelőtt, akkor arról beszélt, hogy hogyan csinál ő ilyen mindenféle leseket, és aztán egy hónapig készül egy kép egy ugróbékáról, ami szita kötőt kap el.
2: És mozdulattal fekszel egy hónapig egy ilyen igen. Sárkunyhóban.
1: 2 hét előkészület, sárkunyhó építés, 1 hét állatokhoz való szokás, és utána az utolsó 1 héten, amikor már mindenki tudja, hogy ott van, akkor tudja megcsinálni a képet, felfoghatatlan. Nem is értjük, hogy egy ilyen természetfotóban benne van egy fél évnyi munka. De tényleg, a helyszín, az állat megszokása, a táborhely megépítése, felfoghatatlan.
2: A piros csőrű szövőmadárról készített képet.
1: Igen, a piros csőrű egy olyan kép, tudod, hogy azt mondta, hogy jól elkapta, igen, na az 3/4 évig készült arra a képre. Tehát tényleg felfoghatatlan univerzum.
4: Ehhez képest egy buliban pillanatok alatt lehet készíteni olyan képet, amire szintén mindenki emlékszik majd.
2: Igen, és nem is kell beállni.
4: Igen. Most kell állni sehova, csak jó időben kell jó helyen lenni.
1: Én tegnap megcsináltam az év természetfotóit, lehet, hogy én is előlöm magam.
4: Na, mi történik a fotódon?
1: Bementem a gyerekekkel pecázni, ők elektromos hajóval mentek, ilyen kis, nem csónak, nem jacht, hanem ilyen
2: kis csónak.
1: Úsztak a szapon, és én aludtam a szapon már, elaludtam. Mennyire bácsi is, nem?
4: Szóval mondták neked, hogy vasszap?
1: Vasszap. Akkor menjél fel a vasszapra, szekisdal, ugye? És nagy balin horgászatban voltak, és csináltam egy olyan naplementés képet róluk, hogy...
2: Ahogy ugrik ki a balin a csali fölé.
1: Görbül a bőt, mögöttük badacs, hogy megy le, figyelj, tehát nem én csináltam akkor...
4: Vasszap!
1: Nagyon jó kis kép lett. Úgyhogy ez van. Én is Máté Bence vagyok, az nem jó nektek?
2: De. Ha tudsz fotózni, jöhetsz.
1: De várj, azt jelenti, én Bence Máté vagyok, az nem jó nektek. De fiam, van fotód, akkor oké. Nepáról fogunk-e beszélni? Megemlítjük, gyerekek, nagyon nincs mit, de megemlítjük majd, borzasztó. Hát te két napja ezzel van tele a social. Felfoghatatlan.
2: A felfoghatatlan az, hogy jöhet egyszerre egy helyen ilyen mennyiségű víz.
4: Ezt mind tőlünk lopták el?
2: Hogy nekünk azért nincs víz.
4: Ez ide velencei tóból lett összegyűjtve, mondom neked, Feri.
1: Ugye ilyen villámárvíz, hát a villámárvizet az úgy gondolhatjuk, hogy ilyen hát jó kis árvizecske. Itt a hegyekből megindult, hogy olyan mennyiségű víz, hogy letarolta a házakat, völgyeket. Felfogadatlan, milyen erős a természet. Nem,
4: de
1: az,
4: hogy milyen magas volt a víz. Tehát, hogy igen. Egész, tehát, hogy és az, hogy azok az emberek, akik ott voltak.
1: Döbbenetes. Magyar
2: turistákat
1: is kerestem. Mert az
2: csak ugye azt gondolod, hogy elkezd lassan, vagy hát nem lassan, gyorsan, de elkezd emelkedni folyamatosan. És itt nem az történt, hanem egyik pillanatról a másikra.
1: Nem, én valami olyan animációs időt láttam, hogy volt valami nagy víztározó, vagy valami gletszer, vagy valami hatalmas nagy tó, abba beleszakadt, vagy beleömlött valami nagyon nagy darab a hegyről. A hegyről lezuduló lavina az itt telenyomta ezt a tavat, amiben már nagyon magasra gyűlt a víz, és az a kigyülemlő víz, az átbukott a saját medrén, és elindult lefele a hegyekből. Aha. Ugye a kínai, nepáli határon talán, vagy tibeti határon ott indult el valahol, az félelmetes.
2: Hát, hogy vasúti kocsikat, házakat tesz úgy arrébb, hogy
1: ja, mindent.
2: Tehát ott nem maradsz életbe.
4: Szerintetek amúgy, amikor így megfordulsz, és mögötted van ez a 30 méteres ilyen víz, nem tudom, mi ez egy szörny.
2: Vízfal,
4: vagy ilyesmi, hogy ott van időd még ezt felfogni, hogy ez már csak...
1: Szerintem rohansz, tele vagy adrenalinnal, egy pillanatra azért valami bevillam, hogy szerintem ennek itt a vége. Van időd, 5-10 másodpercet a futsz közben azért az agyad jár.
4: De ilyenkor, amikor megjön, tehát akar víz, akkor, így, hát akkor a nyomás, nem? Tehát, hogy egy nap...
1: Van olyan videó, hogy úgy nyomás, vagy futás? Tehát, hogy
4: nem úgy nyomás, hanem úgy,
2: hanem a víznyomás.
4: Tehát, hogy mibe halsz bele? Tehát nem a megfulladásba halsz bele, hanem a súlyába halsz bele a víznek, nem? Tehát,
1: a súlyába is belehalsz, meg is üthet valami, amit hoz a víz, azonnal fejbe ver valami, de hát ha meg...
2: Hát vagy képzeld, de neki nyom egy épületnek. Tehát 10 méter állsz egy épülettől, megfog a víz, és neki ver.
1: Na, vége. Tényleg felfoghatatlanul durva. Tehát mindenki látja, ugye a külügyminisztérium már keresi a magyarokat. Nagyon-nagyon durva. Nagyon durva videók vannak.
4: Voltak kint magyarok?
1: Vannak, keresnek is, igen. Hát 380 turista, de hogy ez nőni fog ez a szám. Hát itt ezrek. Szóval ez a 162 halott, ez még ilyen nagyon alábecsült.
4: Az az érdekes, hogy minden kontinensnek, vagy minden országnak azért vannak ilyen bejósolható természeti katasztrófái, tehát mondjuk tudod, hogy Texasba tornádó van, stb. De azért Nepálról nem mondtad volna meg, nem, hogy bent a napakliban.
1: De azért Nepál nagyon földrengős, törészzónán fekszik, földrengős.
4: De én magára az árvízre gondolok.
1: Az árvíz az igen, az talán okozat, nem.
4: De hogy nem volt benne egy a top 5 gondolatomban Nepállal kapcsolatban, hogy elvihet egy ilyen villámárvíz, nem?
1: Igen, tényleg durva. Na jó van, gyerekek, menjünk valami vidámabbal, itt a hallgatónk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Éppen tolac, úgy hallom.
1: Tolac vagy lélegeztetőn vagy? Mi a helyzet?
5: Egyik sem. Hát éppen úton vagyok egyébként, Pécsre, de félreálltam,
1: aha,
5: hogy tudjunk beszélni.
2: Mit és csinálsz Pécsen?
5: Hát kisfiammal megyek, neki lesz egy filészeti beavatkozása igazából, úgyhogy semmi olyan komoly.
1: Na, filészeti beavatkozás, aha.
4: Szúrják?
2: Vágják?
5: Nem, semmi ilyesmi, hanem csak ilyen kisebb műtét lesz neki, mert van egy pici hallás csökkenése, úgyhogy ez segítik.
1: Kiszedik azt a matchboxot a füléből, ami eltorlaszolja.
2: Egy piros kamiont. Másik oldalról meg az illatgyertyát.
4: Ez egy nagyon bonyolult eljárás, és gombelemeket távolítanak el a hallójáratból.
1: Nem is tudom, hogy szúrnak-e még. Ez van még? Igen, mert az arcüreg szúrás az már ugye azért gyerekkorú nagy traumái közé tartozik, de az már azért nagyon nincsen. A fülszúrás az még lehet, de...
2: Hát, hogyha már annyira vészes a helyzet, tudod,
1: akkor meg szúrhatják, igen. Jól van, kit választottál játékra? Kivel játszanál, Zsófi?
5: Hát a Ferit választottam.
1: Helyes, játszol, legyen az, aki játszol, csak az öreg. Játszol csak.
2: Öreg az anyát segged, de tényleg.
1: Játszol csak itt a fehér flanelingjébe, érted itt. Beachbadiskodik, meg ilyen beachboyoskodik, érted?
4: Nagyon gyarúsak vagytok nekem, még mindig, de ráadásul neked nyakláncod is van, tehát hogy a kettő együtt, hogy
2: nekem
4: mi lesz?
2: Nekem
1: ilyen szándokános vagyok, nyakláncol, kigombolva.
2: Szándokános!
4: Nekem ilyen sudokrémes vagy, ha engedkedezed. Nekem mindegy.
1: Igen, egy vasalás azért rám fért volna. Na jó, indítom a játékot, akkor figyeljetek. Kész vagy, Zsófi, meg vagy? Minden nem?
5: Persze. Igen, igen,
1: kész. De jól viselkedik ez a gyermek? Vagy nagyon jól nevelt, vagy nagyon fél a műtéttől?
4: Vagy nem, hall semmit.
1: Vagy teljesen süket. Semmit nem hall, ülné már a kocsiba, és azt látja az anyatátok.
5: Á, nem.
1: Na jó, van. Izgul. Na jó, van, akkor figyeljetek, 3-2, tessék.
2: Kaposvári vagy, Zsófi?
5: Ott lakom Kaposvárnál.
2: És akkor miért kell Pécsre menni?
5: Hát, megmondom őszintén, mert ott meg vagyok elégedve az orvossal.
2: Oda járunk.
5: Közben én is kezdhetek
2: tőled. Hogyne, persze.
5: Te szoktál járni a DJ Otinak a koncertjére?
2: Hogyne, voltam most is. Mit képzelsz te? Te is voltál?
5: Hát, az negatív.
2: Aha.
5: Ez negatív.
2: Ez mit jelent?
5: Hallom a Balázs suttog. Hát,
2: te hallottad, hogy milyen ing van rajtunk ma Balázsral?
5: Azt hiszem valamilyen világos színű ing, egy flanel ing, ha jól hallottam.
2: Flanel. Jönnél, jövőre jönnél Otira? Intézzem?
5: Lehet, hogy elmennék. Mert sok barátok szereti.
1: Meg vagyunk.
2: A negatív.
1: Én csak annyit mondtam, hogy negatív. Itt szóltam bele, itt nem is hallottam. Valaki nemre azt mondja, hogy negatív, igen.
4: Ügyes voltál.
5: Valamit muszáj volt mondanom.
1: Jól van. Gyermek, tapsol, próbálja leolvasni a szádról, hogy mi történik?
5: Próbálja.
1: Ő
5: nem hallja.
1: Na jó, figyelj, mutatjuk a plusz nyereményt, így szól, mert még az is van.
6: Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Miért nem a Vidor Fesztiválra?
4: Azt én is szeretném megkérdezni, miért nem a Vidor Fesztiválra? Gyertek
2: mert
4: ma.
2: Nagyon messze van.
4: Nem, presszer lesz ma, mondom meg.
1: Azt a mindenit.
2: Van költségvetés.
4: Az
2: igen.
4: A Szabolcsilamából.
2: Mondjuk Kaposvárról azért Gödöllő sincs közel.
1: Az nincs. De majd.
4: Kaposvárgyi egyházat nem lehozod? Hát figyelj, semmi.
2: Egy 500-as.
1: Mentek egy jót. Jól van, oké. Köszi a játékot, csáó, küldjük.
5: Köszönöm szépen, köszönöm. Sziasztok.
1: Hello. Negatív. Na jól van, negatív, igen. A negatív az kemény volt.
4: Ez okay. Egész gyerekkoromat a fülorgégészeten töltöttem.
1: Figyelj.
4: Az egészet.
1: Minden mozdulat megvan. Voltunk felmelegített
2: sópárnátok?
4: Semmi se segített.
2: Dehogy
4: nem. Az csak izé volt.
2: Jó, én nekem jó esett, én szerettem.
4: Jó esett, ez igaz.
1: Figyelj, akinek szúrták az arcüregét, az soha nem felejti el. Hogy ez micsoda. Azt nem, aki kitalálta, az egy Mengele volt. Azt tényleg komolyan mondom. Az nem hiszem, hogy annál nem volt humánusabb megoldás, mint hogy egy rohadt nagy tűt fölszúrnak az orrodba, abba bevezettek egy csövet, és leszívják a gennyet. És hallottad, hogy recseg az orrod. Neked a füled vagy orrod volt? Igen, mi volt? Arcüreg vagy fül?
4: Füles voltam, orrüregemből kivették ugye az ormandulámat, amit ugye úgy csinálnak, hogy egy nagyon erős fickó, egy bőr. Mi ez, amit hordnak a szakácsok is?
2: Bőrkötény.
4: Egy bőrkötényben magához szorított egy fém székben, és akkor ott ugye mindenféle érzéstelenítés nélkül kitépik az ormanduláidat, ami minden gyereknek nyíregyházan az első emléke tulajdonképpen a gyerekkorából.
1: De tényleg nagyon durva, hogy ez megmarad. Nagyon durva.
4: Igen. Hogy aztán utána, hogy visszanőhessen, hiszen az ormandulá.
1: Igen, ez visszajön. Igen. Én arra emlékszem, hogy lekötik a két kezemet, csávó lehajtja ezt a cuccot, ezt a tükröt a szem előtt. És így le van kötve a kezed, és felszúrják az orrodat, és arra is emlékszem, 6 éves, hogy recseg az orrom, hogy szúrja be ezt a tűt, és a tűbe valahogy benyomja azt a csövet, és mondja, hogy fújjam, és alám teszi ezt a fekete, fura, ilyen fura alakú, embrió alakú
4: vesetállat
1: alá. Minden megvan, pedig 6 éves voltam.
2: Ki, és az a te fejedből jön.
1: Figyelj, és lekötötték akkor még a kezedet. Mondom, ezek Mengelék voltak.
4: Emlékszem rá, hogy volt olyan fülorgégészeti beavatkozás, hogy elbújtam az orvos elől a saját, tehát ben voltam a vizsgálóba, tehát kirúgtam magam a kezéből, és bebújtam az asztalok alá. Emlékszem rá.
1: Tényleg, rohadjon meg, aki ezt kitalálta.
2: üldözük.
4: Hát de gondoltam, én mentem már keresztül, akkor volt olyan is, hogy, azért, hogy be akartak kötni infúziót, de nem találtak rajtam vénát, ezért a talpamba akarta bekötni. Lenéztem anyám, és mondtam, figyelj, engem dögöljek meg, menjünk engem, dögöljek meg, nem érdekel.
1: Anyai nem szívódott fel, ezért 38-as a lábad 56-osra nőtt, mert ott volt a fél liter folyadék benne a talpamba. Igen, bevett a fél liter folyadék a bütykötbe. A bütyköt felszívta.
4: Viszont nagyon érdekes, hogy a luttapom teljesen elmúlt. Teljesen meggyógyult.
1: Igen, börtönjárra érte, szívemből beszélsz, Bali, igen. A mai napig el tudod sírni magad, ha eszedbe jön az arcüreg felszúrás. Szerintem arra mindenki, akinek ezt csinálták, az
4: és
1: megvan.
4: És utána bevisznek abba egy szobába, hogy szintén csak gyerekek vannak, és nincsenek fel. És az, egész, az egy olyan, mint ilyen twistoli vér, csak kínzással.
1: Nagyon durva.
4: Ott ültök 80 gyerekek ilyen ágyak végében, és vajon értem jönnek még a szüleim a végén? Vagy
1: tényleg nagyon durva.
2: Itt fogok leérni az életet.
1: Én nem tudom, azért erre kíváncsi, hogy ez egy nyugat-európai, amerikai protokoll, ez egy kelet-európai protokoll, ez ott ők, őket is szúrják. Ezt valaki kitalált itt Magyarországon, hogy szúrjuk meg, hogy ki kitalált? Nem volt antibiotikum, nem volt valami orrcsepp,
4: a mikrobiomod érdekében inkább nem antibiotikum.
1: Fel kellett szúrni? Ma már ez antibiotikum, van egy
2: genyes. Ma már igen.
1: Nem volt antibiotikum? Azóta találták fel, vagy miért kellett ezt akkor szúrni? Mi változott azóta? Ez írja már meg nekünk egy orrfülgégész.
2: Nem tudom, hogy ma szúrnak el.
1: Nem nagyon. Orrot már nem. Ez a roncsolós orrfelszúrás, ez már nincsen. Nincs. Fület még igen, de ez a tű, kézleköt, orrba be, ezt már nem csinálják.
4: Az úristen.
1: Figyelj!
4: Meg a szaga a kórháznak.
1: És a figyma szűkület műtétem. Na figyelj!
4: Az engedés megviselt.
2: Érzéstelenítés nélkül foggal vették le.
1: Figyelj, az szopránosz. Hát az tényleg az, igen.
4: De volt figyma szűkület műtéted?
1: Elmondom neked egy kávé mellett, jó? És nem akarom holnap elolvasni a kis kegyelmet és a nőklapja kávéval.
4: Ez edukációs, sok férfinak adnál erő, Balázs.
1: Hadd ne meséljek erről neked adásba, de utána nagyon szívesen megmutatom a
4: hegeket. Képzeld, de erről hallgattam most. Na ezzel fogjuk ezzel
1: elkövetni. Jó, kezdj, figyma szűkületet.
4: Nem a tiéddel, hanem általánosan a figyma szűkületet, mert új híreket kaptam ezzel kapcsolatban a fodrásznál.
1: Szerintem edukáljuk egy kicsit, tehát de mindenképpen. Megnézed a hegeket?
4: Meg. Na, utasd, apukám. A Laci hozna szemüvegemet.
1: Jövünk mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A Gyökertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-e, 12-e, Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n. Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e, Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novograd-Nógrád Geoparkba. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Jönnek a részletek. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novograd-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novograd-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, itt tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. Egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Tért protézis műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot kell várni. A csípő protézis műtétnél az átlagos várakozás idő 142 nap. A salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmatercsi férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütés várható ma Nógrád vármegye térségében. Csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Pénteken szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, miközben a légmozgás kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 12-16 fokig hűlhet a levegő, később 28-30 fok várható. Szombaton olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, esőre azonban ekkor sem számíthatunk. Hajnalban 14-18 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 30 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hét óra után 13 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Mai témánk a fitbeszűkület.
1: Igen, itt hagytuk abba. Jelentkezzenek férfiak, fotóval bizonyítsák, hogy mi a helyzet jelen pillanatban. Úristen, oda nézzetek, mekkora eső
3: Armageddon.
1: Van.
3: Armageddon.
1: Armageddon. Előttem süt a nap, mögöttünk hát viszont ott Pest környékén. Valami komoly zivatar. Újpest. 13. kerület, az ott most nagyon
2: én
1: kapja.
2: Én nem látok semmit.
1: Nem látod?
2: Csak kicsit beamborulva.
1: Az arra, ott a másik oldalon, az komolyan. Komolyan néz ki. M1-esen Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében terelésre lerobbant kis tehergépjármű vesztegel a 25-ös kavicsnál. Emiatt a külső sávot lezárták. Nagy a torlódás már most. Köszönjük szépen. 0-23-111-111. Ez az SMS számunk. Frisset láttok, hallottok, akkor küldjetek.
2: Szóval kézzétek el, hogy voltam a fodrászomnál, és egy nagyon kedves...
1: a fodrászpletykákat!
2: Igen?
3: Nő vagy férfi?
2: Felcsetítettek, amely ismered a fodrászom, Balázs a fodrászom.
3: Ja, Balázs!
2: Sebessé Balázs!
1: Én vágom alján.
2: Egy fufut. Megtanult a fecóta, a
3: szerzőt. Szokta ondolálni?
2: Igen, fúj.
1: Miért? Nagyon jó vagyok.
3: Miért? Ez egy szakkifejezés.
1: Nagyon jó vagyok ondolálásban, csak szólok.
3: Szopránoszban is, az szép.
2: Ez a kis specialitása.
1: Na, mik a legújabb iparági fodrászpletyka?
2: Na, ott ültem egy nagyon kedves, nagyon-nagyon-nagyon vonzó hölgyel, aki a 20-as évei végén járt, és sok randizáson van túl, és arról panaszkodott, hogy megnőtt a fitma szűkülete küzdő felnőtt férfiak száma, és hogy figyelj...
1: Ez a fodrászhoz akarok járni.
2: Figyelj, hogy kedves, nagyon jó a kinéző, jól kommunikáló, érzelmileg intelligens, sikeres férfiak, akikre igen, azt gondolnád, hogy aztán nem egy nagy vasszizdasz elmenni egy ilyen problémát megoldani ugye egy orvossal, aha, nem mernek elmenni az orvoshoz, és inkább hozzászoknak ahhoz a teljesen ugye vissza, hát ilyen lekorlátozott létállapothoz, amiben lehet élni egy fitmaszűkülettel, és alkalmazkodnak ehhez, és ezért mennek tönkre a párkapcsolatok, mert ki se tud alakulni rendesen, mert ugye nyilván azért ehhez nehéz igazodni.
3: És a fél a fájdalomtól, vagy ciki?
2: De az a durva, alapból fájdalomban él, hiszen ugye a fitymaszüket nagyon az, fájdalmas. Meg ugye, hogyha az esetleg metránátán valaki izgalomba jön, akkor az ugye szakad. Szakad.
4: De jó, az reggel hétkor.
1: És felnőtt férfiak, mert gyerekek oké, hát azt ugye megcsinálják, megműtik.
2: Felnőtt férfiak. És jó módú, jó kinéző, kedves, jó kommunikáló felnőtt férfiak.
1: És ott volt a fodrászod?
2: Igen,
1: randizott volna velük.
3: Éves,
2: nem, a fodrász a férfi.
1: A fodrász
2: én
1: férfi.
2: Egy másik vendége beszélgettem, nem a fodrászom. Jó,
1: és a vendég ott lett volna, randizott volna a pasikkal, megtörtént volna a dolog, és ott voltak felnőtt férfiak, hogy jaj.
2: Hát, hogy, na figyelj, így ne nyújj hozzá, úgy tudsz, hogy kicsit, hogy igen, és akkor ott már azt már ne, és igen, hát tudom, hogy izé, de nem. Igen, így van, igen. Így van. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ez most ez egy szűk minta, amit ez a lány kapott.
3: Tehát
2: az élettől.
3: Csak, igen, ő csak
2: és
3: rosszul
2: és
3: járt.
2: És az, hogy valami ránézek a fitymaszűkületes férfiak, és azt mondják, hogy na, ő lesz az.
1: Oké,
2: lesz az,
1: mit várjunk?
2: Ez most tényleg van.
1: Lajos vagyok, 32, igaz?
3: Igen.
1: Zsófi vagyok, tegnap este randiztam, 42, nagyon igaz.
2: Már írják, tessék, sajnos igazad van, Eszter.
1: Béla vagyok, én is ebben szenvedek.
2: Na, tessék.
3: Meg tudom erősíteni, hogy így van. Két ismerősnek a csaja mondta.
2: De látod ezt? De ez hogyan alakulhat így?
1: Na de várj, mi az oka, hogy nem mész el orvoshoz? Tehát Lajos vagyok, 42, szeretnék bejelentkezni. Hova kell mennem? Sebészhez, urológushoz? Hova menjek?
2: Legyek én a mémet. Jó, kérdeztél, én a krokit ajánlom, az a gyereksebészet.
1: Krokit, bejön a kroki nevezetű gyereksebészet.
2: Egész helyiszenetben csak az ő fitmaszüket reklámét kaptam, miután ezt a beszélgetést végighallgattam. Igen. Igen,
1: de szemét vagy ezt így kibeszélni, Balit. Igen. De felnőtt korban ettől félsz ciki elmenni? Hát urológushoz is el kell menned. Ezek az orvosi vizsgálatosan is meg kell, hogy történjenek.
3: Oda se járnak a férfiak. Hát
1: ez igaz, ha menjen, akinek öt anyja van. Nekem azért idegen férfi ne turkáljon a fenekembe.
3: Mondd el, 45-től kötelező lenne minden évben.
1: Hogy egy felnőtt férfi belenyúljon a fenekembe.
3: Igen, igen, igen.
1: Vegyen egy vért, és mondja meg vérből, hogy belekedjen.
3: Nem tudja megmondani.
1: Legyen ennek valami előjátéka, egy előszobája. Ne nyúljon azonnal a fenekembe. Vigyen el vacsorázni. Vagy,
3: legalább ismerkedjünk
1: össze. Ismerkedjünk meg, meséljen egy kis az életéről. Oda megyek, és 5 perc van, benne van a fenekembe. Hát azért milyen orvosi vizsgálat ez kérdezi? Menjünk egy közös egy moziba, vagy együnk valamit. Hát, hallottam
2: már ilyen? Szerintem amúgy a fülfelszúrásnál bátorodtak meg a doktorok.
1: Egyébként
2: ott. Ha ezt megengedik, én a picsájába is benyúlok.
1: Igen. Ha ezt lehet, akkor elkezdek a segünkbe turkálni.
2: Ennyi, így van.
1: Na mindegy, szóval, hogy akkor felnőtt férfiak félnek ilyen kis... De ott mi van ott? Van egy kis csippentés, van egy vágás, kis heg, gyógyulsz, és megvagy. Nagyjából ez a menete. És
3: hát a gyógyulási szakasz szerintem nem egy egyszerű.
1: Az nem egy egyszerű, de hogy akkor ettől félnek ők, és inkább...
2: Kapnak egy kis sisakot rá, gézba.
1: Sisa, persze, kis kupakot.
2: Egy kis gézsakot.
1: 8-as kötés.
3: Rajtszámmal.
2: De hogy van a gyógyulás, Feri, neked hogy volt?
3: Nekem se, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok, Zsül, csak van ismerősöm, aki.
2: Szóval mit tudok erre?
3: Meg szerintem szégyellett, hogy nem csinálták meg gyerekkorodban, nem figyeltek oda.
2: Mert a körülmetélés?
3: És már 20 éves vagy, hát nem feltétlenül.
1: De van olyan, amit dokinál szégyelsz? Hát dokihoz mész, tehát lehet szégyelni dokinál. Tehát felnőtt férfiak nem tudnak rendesen együtt lenni, meg intimitásban lenni, és inkább nem megy el dokihoz, és nem csináltatja meg. Igen? És olyan a nőknek is van ilyen apró pici szépséghibájuk, amitől félnek, de nem mennek el? Mit tudom én? Tapsi füles a nagy ajkuk, vagy nem?
2: Hát nem tudom, de az nem korlátozó őket abban, hogy tapsoljanak vele.
1: Ez igaz, igaz.
2: Tehát ugye itt a probléma az, hogy ugye hát...
1: Annyi színház előadás,
2: nem, de viszont sokkal gyorsabban úsznak, mint az átlag.
1: Nem kell nekik békeúszony. Ilyen gyávák lennénk mi férfiak. Ez borzasztó ez a fodrászpletyka, hogy ez terjed el róla.
3: Orvossal kapcsolatosan szerintem sokkal befosósabbak vagyunk, mint a csajok.
1: Egyébként ez igaz.
2: Gondolom ebben, hogy elveszik tőled azt, amiért gyakorlatilag létezel. Tehát a férfiak ugye az összes konfliktusodok a péniszedek körül szokott lenni. És akkor
3: de nem utána... vágják le.
2: Hát igen, de hát lekorlátozod magad, hát egy figymelszűkületen mit tudsz csinálni?
3: Ja, úgy, azt hittem, hogy az orvos.
1: Utolsó adásunk egyik, amikor még reggel 7-kor ebben tudunk beszélni. Élvezzük.
2: Utána összeáll az
1: a kis lurkok. Összeáll az enemelket, jönnek a kis lurkok.
2: Nem is csak az, de a lurkoknak is el kell ezt mondani, hogy ki meg kell mosni rendesen. Meg kell mosni.
1: Oké, okay. Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézd meg ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak legdevebb vagyunk. Oké, okay, nekünk az urológus?
3: Nekünk
1: az, hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanú gumikesszűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
2: Én imádom a nőgyógyászomat.
1: Szereted a nőgyógyászodat?
2: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
3: Hogy van?
2: Hát a közös szemkontaktuson.
1: De a kis fürge ujjai azok úgy járnak. Mert én azt gondolom, hogy a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme. De akkor mindjárt
2: nem félnek semmitől. Nem? A gyávák. Mi nem vagyunk gyávák.
1: Igaz lenne, Feri? Tehát mi jobban félünk az orvosi vizsgálattól.
2: Sokkal. Figyelj, én nekem meg tudom operálni magam. Sőt, rendszeresen meg is teszem.
3: Ez évtizedes vagy évszázados belénk épített ilyen program, hogy a férfi az nem beteg. A család fenntartó az nem
1: lehet beteg. Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű. Tehát nekem ha tűvel kell hozzám nyúlnom valahol. Tehát bármi. Még inkább azt mondja, legyen urológus. Nézzen körbe, járjon ki be. Az injekciós tű egy olyan dolog, hogy ezt így meglátom, nem vágódok el a vérvételem, meg semmi. De
2: csak a sima tű, vagy a goblánytól is rosszul lesz.
1: Nagyanyám kötött, én is mindig elájultam, hogy kötött a
2: magyar. Jó, én hogy jár a kezed?
1: Nekem az injekciós, hogy tessék, neked mi? Mi olyan gyomortükrözés?
2: Én érzéstelent is nélkül csinálom a gyomortükrözést. Már mondták, ne jöjjek többet.
3: Sőt,
2: azt mondták, hogy nem lehet össze.
1: Semmitől nem félsz.
2: Nekem, mondjuk a vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
1: Altatásban megcsinálják.
2: Én nem akarok altatást. Engem ne altassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
1: Gyerek akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
5: Szádon keresztül bármi.
1: Tehát,
5: hogyha gyomortükrözés.
1: Aha.
2: Előző életeiből felgyülemlett bűntudat miatt nem leszek
1: szállni. Neked valamit ledugnak, hogy ledugnak valamit a szádon. Nekem például az annyira nem képzeld.
2: Hány is tudod, nagyon könnyen. Viszont, jó, tudod, de hát ez... Megvan, tudod?
1: Hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
2: Hogy került én a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent megtettem. Amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
1: Amikor kifordítják a szemedet.
2: Injekciót kell kapni a szemgolyójába, ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgulyóba szúrnak injekciót, én akkor arról nem lehet...
1: Tűvel, meg, igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
2: Igen,
3: mit csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
2: Nem tudom, miért kapta. Egy barátnőm apukának diabetesz miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgulyójába.
1: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
2: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
3: De nem, hanem de ki fél tőle jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
1: Mi gyávábbak
3: vagyunk? Szerintem az is férfi.
1: Nagyon sokan rettegnek, tehát nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz menni, mert az egy olyan félelem.
2: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
1: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
2: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, hogy amikor ott van a kedves fogoros, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkő leszedéshez, akkor gyere már, Kati!
1: És
2: akkor így kifordul a szemed oda oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette
1: le a... Mert ő is egy Mengele inkarnáció.
2: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
1: Kati most idegig viszi a fognyöket.
2: És konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, meg Kati jól érezte magát azon.
1: Jó, ami nekem még nem volt, de hát ha nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon jó, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, és mondja el valaki, akinek volt, katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta.
2: Nekem az nem volt szenokat.
1: Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
2: Szimuláljuk ezt,
3: és most húzzuk le a nadrágot.
1: Húzzuk le a nadrágot, itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
2: A már nem létező péniszedben már visszahúzódott.
1: Nem, köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
6: Hát én nőként vagyok rajta túl, nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb.
1: Hát ez az.
6: Hosszabb a húgyvezeték.
2: De hogy lenne hosszabb a húgyvezeték, csak máshol van a húgyvezeték?
6: Hát rosszabb férfiaknak.
1: De miért kell azt feldugják
6: fel
1: végig?
6: Fel kell dugni, hát ugye abba az egyébként félelmetes, amikor fönn van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétel, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
1: Miért kell föltenni? Mi, az, hát mi a másik opció?
3: Mert nem tudsz kimenni.
1: Nem baj, hagyd pisíjek ágyba.
6: Aztán nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
1: Nekem ez a nagy, ez a rettegésem, és ez meg fog történni. Összehúgyasztom
2: magát.
1: Nem baj.
6: De nem fáj.
1: Adok két bögrét, ne beszéljen róla senkinek.
2: Jó, sikerült a magbér, mint annyi, hogy kis vizet került az alhasába, mert végigpisílt a második felé.
1: De nem van, amikor csak azért teszik föl, mert nem tudsz kimenni mosdóba, mert valami a műtét, hogy fekszel mondjuk egy hetet.
6: Hát
1: én lefedőt se cseréljenek, nem kell.
2: Kijött a kedves sorozatod, vagy új évad, azért berakták.
1: Nektek nincs katéter felhelyezési para?
3: Nem,
1: nincs.
3: Mindenkinek.
1: Hát mindenkinek.
3: Szerintem, azon gondolkodtam. Ami ilyen altáj elől-hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az a legrosszabb.
2: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont ami durva volt, az a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldnek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
1: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni. Nem értjük.
2: Az volt, hogy akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem,
1: hogy 42 hetes terhesen.
2: Igen. 42 hetes terhesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az kérdésem, hogy itt van még hely. Nem mindegy. De azon gondolkodtam, hogy a katétert akkor felteszik, hogy akkor megijeszed, eltűnik a péniszed, hogy akkor nem az, hogy megfordítani, mint egy babát, és rácsapnak a feneked, hogy előjöjjön.
1: Igen, ez jó kérdés. A katétert miért nem lehet egy 3/4-es colos lagot fölrakni rá?
6: Tehát, az még rosszabb lenne szerintem. Ez egy vékony.
1: Nem, hát te föl rá a tetejére. Celluxoz, és meg vagyok. Minek kell azt oda végig feltolni?
3: Azért, mert nem ürül, érted?
1: Nincs ingerem pisilni?
3: Nem tudom, hanem valami ott lezár, és szétdurran a húgyhólyagot.
1: Ráköti az opislagot, és bevezeti nekem oda a mosdóba. Én ott elcellukozogatom, ha az lejön. Én megoldom magamnak ilyen ragasztószalaggal, vagy valami. Nem? Rámegy a kupakra, kivezetik ott a WC-be. Átlépj a slagot, a dobja, amikor jön be hozzá. Nem értem ezeket az orvosokat.
2: Vagy egy ilyen vákumot szivatjuk el folyamatosan, amit csak így csendben megy mellette.
3: Vagy te magad kézzel pumpálod a
2: vákumot. Lenne a visszaélés, azért nem hoztál ezt a módszert. Nem akarták.
3: Igen. Jó csontvelővétel. Kinek csináltak
1: nem
3: már?
1: Nem volt még.
2: Micsoda?
3: Csontvelővétel.
2: Nekem volt, nekem epidurálom volt. Az ugyanolyan. Oh. Már ezt a gerincbe szúrják.
1: A szülés előtt kaptad valószínűleg.
2: A tű, bele szúrják a gerincedbe.
1: Nekem a tű. Tehát én egy ilyennél így fognék, hogy összecsuklanék.
2: most nagyon jót írtam.
1: Én a tűtől kész vagyok.
3: Mondom neked, fekszel az ágyon, szegcsontból veszik, ahogy hívják ott, a velőt.
1: Zsül, nem kell még reklámra, mert
3: megjön a néni, ekkora tű, 15 centi, és ilyen
1: vastag. Ja, már mindegy, ájult vagyok. Puff! Nem, ájult, már semmi, ájult vagyok. Már készíthetik a szelfiket a mesztelen alsó testemről. Itt én már el vagyok ájulva.
2: Jó, írja.
1: Teljesen lefordultam az ágyról.
2: Írja a hallgató, belső aranyér gyűrűzés.
1: Egyre több félelmem van ezen a listán. Szóval, hogy igen, ugye ezt meggyűrűzik, ugye a következő van, bocs, hogy tudom, fölteszi rá a gyűrűt, nem mondom, hogy honnan.
2: Először egy kis szertartás, bevonultak a családot.
3: De már ez a külső, vagy a belső?
1: Ez
3: már belső.
1: Én a külső tudom. De mesélték. Nem az a rossz, amikor elteszi a gyűrűt, hanem utána egy nap múlva, amikor leülsz a WC-re. Na ott.
2: Akkor van a gyűrű letétel?
1: Ott vigyél magad egy bibliát. Kezd el olvasni az új testamentumot, mert azt figyelj! Hát,
2: találkozás a jó Istennek!
1: Hát találkozás, ott bármit megígérsz.
2: Ja, Istenem, szóval...
1: Na jó, na, de szóval akkor sok mindentől félünk.
2: Igen, de ezt tudjuk folytatni, mert elkezdtek jönni az üzenetek.
1: Igen, kinek milyen orvosi parája van? Az is lehet, hogy még nem történt meg, de vizionálod is nagyon félszülete. Nem az, amin túl vagy.
2: Jó, jöhetnek az eljárások is, jó? Mert engem az is érdekel. Mitől lehet félni?
3: Jó, igen, tehát, hallgatói fele rosszul vagy, csak mondom.
1: A fejedben még, tehát még nem történt meg, de valamiért attól a beavatkozástól nagyon félsz, jó? Tehát ilyeneket. Ugye, te jövünk mindjárt, Zsűl, integet, itt vagyunk a hírek után.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
6: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
5: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
6: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
7: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
6: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jubileumi tanévnyitóra készül a Bolyai János Gimnázium. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken a Szent Lázár lovagrend. Jönnek a részletek. 60 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium. A jubileumot az előttünk álló tanévben több eseménnyel, programmal ünnepli az intézmény, köztük a pénteki nagyszabású tanévnyitóval, tájékoztatta rádiónkat Bagyinszky Boglárka igazgató. Mint mondta, az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, a programon az intézmény jelenlegi és korábbi diákjai mellett pedagógusok és meghívott vendégek is részt vesznek. A jubileumi műsorban Bolyai sok idézik fel az iskola elmúlt 6 évtizedét. A rendezvényen több egykori diák is fellép. Kubinyi Júlia népdalénekes mellett Kovács Orsolya és Pócos Mátyás Bendegúz is szerepel a programban, de láthatja a közönség Miketz Estilla színművész előadását is. A jubileumhoz kapcsolódva képzőművészeti kiállítást is rendeznek, és vendégként érkezik Magyar Géza építész is, aki az iskola városközpontot meghatározó épületét tervezte. Az iskola történetét a hagyományok ápolása és az oktatás folyamatos fejlesztése egyaránt végig kíséri. Ma az intézmény többféle gimnáziumi képzést kínál, köztük emelt szintű idegennyelvi és két tanítási nyelvű képzéseket, de a megyeszékhelyen ez az iskola a zászlós hajója a természettudományos oktatásnak is. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A lovagrendtől pénteken 8:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 rádió egy hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll, a lehetőségről értesítsék a környezetükben élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Sport. A harmadik fordulóval folytatódnak az előttünk álló hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály küzdelmei. Szombaton délután 5 órától 5 mérkőzést rendeznek meg. A Mohora a Széchennyel, a Vizslás a Pásztóval, a Szügy a Nagybátonnyal, a Romhány a Diós Jenővel, a Híhalom pedig a Berkenyével fog játszani. Vasárnapra egy meccs marad. Szomszédvári rangadó keretében a Karancsberényt fogadja majd a Karancslapújtő délután 17:30. Pollenjelentés. Országosan így Nógrád vármegyében is jellemzően a közepes, magas tartományban alakul a parlagfű pollen koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pollen terhelés továbbra is jelentősen elmarad a korábbi években megszokottól. Felhívták ugyanakkor a figyelmet a megerősödő szél veszélyére, mely nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Az érintetteknek azt javasolják, hogy száraz, szélben, különösen zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És már is folytatjuk. Nagyon jó SMS-ben jellemezte nekünk egy hallgató a témát, az előző témát, amiben egyszerre minden benne van. Hányok, félek, sírok, nevetek, és bepisiltem. Kérlek, folytassátok a témát. Igen, de tulajdonképpen ilyen volt, ugye, aki milyen orvosi beavatkozástól fél, erről beszélgettünk itt, és hát a legelképesztőbb, legrémisztőbb dolgok jöttek, ami még ugye nem vagy túl, csak valamiért vizionálod, vagy ha meglátod, vagy azt gondolod, hogy ez veled megtörténik, akkor az a legborzasztóbb. Igen, egyszerre volt dermesztő, ijesztő, vicces és hidegrázós a téma. De köszönjük
2: még
1: szépen.
2: Azért, még mondtak, amire ezt lehet gondolni majd esténként, amikor lefekszel aludni, vagy rágyújtasz egy cigarettára. Ez pedig nem más, mint a hörgő tükrözés. Ami az, amikor a tüdődbe visznek le egy kis szondát, amit ugye hát nem altatásban csinálnak.
1: És nem ezért tudom.
2: Te végig köhögsz, fuldoklasz, és ő pedig kicsit neked darabot belőle, hogy vigyenek belőle, hát majd a szövett arra.
3: Elég.
2: Én ezt véghallgattam, azért ott a tüdőszanatórium előtt, hogy ezt csinálják, és
1: igen. Ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni, egyrészt Eszter Fodrász elmondta, hogy sok a férfi.
2: Nem a fodrászom, szegény Balázs, meg ráhozod a szégyen.
1: Meg hogy még előtte, hogy az orrfelszúrás az miért volt gyerekkorunkban, meg a fülfelszúrás, és Anna megnézte, ugye, mert hogy ma már ezt nem csinálják, és hogy az milyen dermesztő volt gyerekkorban, hogy lekötözték a kezedet, és a 80-as években még nem volt széles spektrum antibiotikum, hatékony orrspré, váladékoldó, és azért ezeket az invazívabb vagy fizikai beavatkozáspárti kezeléseket részesítette a szakma előnybe. Ezért tűnt el, hogy felszúrták az orrát a mi gyerekeink, vagy mi nekünk, de a mi gyerekeinknek ezt már nem csinálják, mert hogy jött egy csomó minden más, ami kiváltja az orrleszívást, vagy orrfelszúrást.
4: És hát azt is megint a Annácska, hogy a hanyatló nyugaton erre azért volt rendes módszer, altatásban csinálták, vagy kapott egy ilyen kis szellőzőt a fülébe a gyerek.
1: Köszönjük.
4: Igen, csak hát itt tudjátok.
1: Itt azért más volt.
2: Lényegesen olcsóbb volt.
4: A magyar gyerek ettől lesz kemény.
1: De ez a mi generációnk ettől ilyen kemény. Nélkül furtak és gyökértömtek, fölszúrták az arcüregedet. Mit hozott a felnőtt kor már egy ilyen gyerekkor
2: hát
1: után? Micsoda!
2: Iszálltak az érzéstelenítőt, tehát hogy igen, az egész élet ekkörül forog
1: az érzés. 70-es, 80-as évek születése túlélte, megvoltunk. Hát mindenen keresztül mentünk, amin keresztül lehetett. Tehát hagyjad már!
2: Tényleg az egész egy életben maradás volt. Tényleg? Visszagondolok erre, hogy figyelj, hogy mik történtek meg egyáltalán, és ehhez képest az én lányomat milyen ingerek érik, hát ehhez képest tényleg burokban van, nagyon durva.
1: Abszolút, persze. Mindenféle biztonsági és dologgal.
2: De szeretnék egy, nem tudom, egy nap hallgatója díjat adni annak, aki ezt az SMS-t írta, hogy ő, tehát van egy ismerő, hát az apja, hogy engem felolvasom, nem fogok már tízni. Tehát volt összetársam faterja, saját magának húzta ki a húcsőben félig megakadt vesekövét egy szemöldök csipesszel.
4: Ennyi. A magyar férfi azt tudja, érted? Nem egy orvos, hogy egy ilyen aprósággal. Hogy nyúlt föl oda? Hogy?
2: De a beszélgető elmegy pisilni. Magdi, hol tartod a szemöldök csipeszedet? Minek kell ez neked?
1: Mert kettő koppan, de a harmadik bennmarad.
2: Nem csak add ide!
1: Azt a mindenségit neki.
2: Nem érzem.
1: Na, egy vidámabb téma, gyerekek. Vidámabb téma, igen. 39 éves kínai programozó megvan? Képzeljétek magatok el. Munkahelyére bement reggel, és meghalt a WC-n. Ugye hát ez egy szomorú történet, de nem is erről akarom.
4: Tényleg jó a sztori.
1: Egy sokkal vidámabb történet. Na de várjál, mert hogy a hatóság nem ismerte el a munkával összefüggő halálesetet. Az indoklás szerint a férfi még nem jutott el a munkaállomásig, és a számítógépét nem kapcsolta be. Ezért nem számít munkahelyi balesetnek. Tragikus a hír, közölte a munkahely, de nem munkahelyi baleset, mert hogy nem kapcsolta be a laptopot. Nem volt már a munkahelyén.
4: De WC-re ment először.
1: De WC-re ment, és nem kapcsolta be a laptopot, ezért a kínai hatóságok és a munkaadó azt mondta, hogy nem számít hivatalosan munkakezdésnek, ezért semmilyen felelősséget nem vállalnak se a temetésben, se a családsegítésben, semmiben, mert hogy nem munkahelyi halott. Na honnan számít? Mi a munkaidő? Akkor honnan számít a munkaidőd? Mert nekem az, hogy belépsz a munkahelyre. Az a munkaidő megkezdése.
4: De tulajdonképpen meg igazuk van, mert nem dolgozott. Tehát nagyon szemét a döntés, hogy azt mondod a gyászoló családnak, hogy nincs egy fillér, se kús, mert még nem kapcsolta be a gépét. Ebben az esetben valószínűleg igaza van a munkaadónak.
1: Hogy még nem indított el a munkát.
4: Igen, hogy a melót még nem kezdte el, ő először vécére ment, ott történt ez a sajátos eset.
1: De nem az a munkai baleset, ami a munkahelyeden történik? Ami munkaidőben történik. Mit mond a HR-es?
2: Az, hogy természetes halált halt, tehát nem az, hogy a WC-ette meg, vagy...
1: Nem, meghalt.
2: Tehát nem az, hogy ráborult. Tehát a munkahelyi balesetnek ugye egy nagyon fontos rész az, hogy történik egy baleset. Tehát az, hogy természetes halált halsz a munkahelyeden, ugye az nem azt jelenti, hogy téged a baleset ért. Tehát az bárhol érhetett volna. A munkahelyi balesetnek ugye az a definíciója, hogy a munkába való úton, vagy azonnal hazafelé történő baleset. Tehát
4: elüt az autó, akkor az munkahelyi baleset?
2: Tehát, hogyha ha mész haza a munkahelyedről, akkor az még munkahelyi balesetnek számít, ha hazafelé, te otthonra hazamész, tehát nem bevásárolni mész.
4: Nem csak ha hazamegyek, és ott elütnek, akkor igen. Az baleset.
1: Na tehát ő benn volt.
4: Ha megáll a szívem ezen az úton, és úgy halok meg, az már nem munkahelyi baleset?
2: De ez nem baleset, az egy...
4: Az egy természetes folyamat. Nem... Hát akkor itt is érted, akkor ő természetes úton halt meg, nem esett rá a laptopja, vagy nem dőlt rá az egyik elválasztófal, akkor nem baleset, innentől kezdve...
2: Tehát, hogy az van, hogy nem tudom, mik a helyi törvények.
1: Igen, ugye Kínában máshogy gondolkodnak.
2: Az fontos lenne tudni, hogy ez pontosan mit jelent. Azt lehet mondani, hogy ez mondjuk stressz hatás miatt történt, ez a szívleállás, ami mondjuk a munkahelyének a szövődménye, és akkor viszont innentől kezdve viszont akkor lehet munkahelyi baleset.
1: Oké, kérdezi a hallgató, hogy beérek a munkahelyemre, még nem jutok el a gépemig. Ugye még nem vagyok ott a gépemnél. De elüt... egy targonca.
4: Az
2: egy balesetvédelmi, és írjon már nekem amúgy, hogy jól mondom-e, mert most nem akarok tényleg hülyeséget.
1: Biztos, hogy jól mondod.
4: Azt írják, hogy jól mondod.
1: Te súlyadban van a HRS szakma.
2: De most csak gondolkodom rajta, hogy ez hogy van, mert lehet a stressznek a szövődménye a természetes halál.
1: Persze.
2: Mert akkor viszont lehet, persze. Nem? Akkor csak egy ügyvéd kérdés, hogy ez most micsoda.
4: Te leültél a budira, és a kínai főnököd bejött üvöltve, hogy miért nem jössz már a gépethez.
1: Bestresszeltél.
4: És neked ettől megáll a szíved, hát ha ez nem munkahelyi baleset, akkor semmi.
1: És ha nem érek el a gépe, míg elüt egy targonca,
4: az
1: de még nem kapcsoltam be a laptopot, és ez Kínában van. Tessék. Még azt mondja, hogy nem kezdte meg a munkáját. Na, de elütötte a targonca, amikor ment a munkahelyére, hogy megkezdje a munkáját, ugye?
4: Abban már van baleset. Ott fizetni kell.
2: Na most azt írják, hogy az üzemi baleset, meg ugye az úti baleset, nem, de most az üzemi balesetnek az a kérdés.
1: Előjött a HRS belőle, figyeld, a kis HRS oda néz. Jó, neked ezt már nem kell tudni.
2: Telefonálnom kell egyet, mindjárt.
1: Fel kell hívni egy HRS kollégát.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, tehát tulajdonképpen számít-e az, hogy milyen jellegű, ami a testedben végbe megy?
1: Hogyne. Ugye itt a kínaiaknak azért számít, mert hogy a munkai baleset, akkor nagyon nagy kártérítés kap a cégtől, ellátják a családját, életjáradékot kapnak, tehát hogy ezen megy most a per, és a munkaadó azt mondja, hogy nem volt munkakezdés. Hiába a helyszín, nem volt munkakezdés. Hiába találták meg a kis csent a budin 39 évesen.
4: Akkor ott nincs ez a rész, hogy otthonról a munkáik, ha bármi történik veled, az munkahelyi.
2: Igen, csak ugye tényleg, itt most már nem is azon gondolkodom, mert tehát a munkahelyi balesetnek ugye az, szerintem az részét képezi maga az utazás, tehát lehet, hogy kint nem, de azért nálunk meg igen. Meg hát, ha benn vagy a munkahelyed, akkor ez már munkahelyi baleset. Tehát, hogy jó, de itt maga a baleset kérdése, hogy...
4: De nem
2: hogy
4: kezdte el, nem vette fel a munkát, nem kapcsolta be még a
2: gépét.
4: De
2: nem azért ment oda, hogy igyon a tejből, aztán hazamenjen.
4: Hát ment. Ő első degesen oda a kakilás véget ment be.
2: De srácok, ez egy örök tanulság legyen mindenki számára. Előbb
4: kapcsolj be a gépet.
2: Ha össze is szarod magad, de legalább a gépet kapcsolj
1: be. Kapcsold be a laptopot, és utána menj ki a budira. Bármi történik, a budi már be van kapcsolva a laptopot. Jó? Tehát az már akkor munkai baleset. Igazából. Én még mindig nem értem, honnan lesz ez vidámom. Ti maga írja Zsolt. Hát ebből kell kihozni, ebből építkezünk, hogy működik ez egyébként Kínában. Tök mások a törvények egyébként, egy európai fejjel ezt nehéz megérteni, hogy a család most miért harcol, vagy mit szeretne bebizonyítani, hosszú peres eljárással próbálják majd bizonyítani, hogy elkezdte a munkát, vagy nem kezdte el a munkáját. Belépett, vagy amikor ő leül a laptophoz, ugye ez hezitálnak. Most nyilván teljesen mások, mint az európai törvények.
2: Na itt direktesek, a munkahelyre vezető út és a hazaút az úti balesetnek számít, és az üzemi baleset, okay. Ha a munkahelyeden baleset ér.
1: Home office-ban vagyok, dolgozom,
4: na.
1: De megráz az áram.
2: Ez munkahelyi baleset.
1: De home office-ban vagyok.
4: Hát de az most az a munkahelyed.
1: Igen. Tehát az a munkahelyed.
2: Ha kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt,
1: hogy bármi történik veled otthon.
2: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
1: Egyébként mit jelenek az, hogy munkai baleset? A sebesség már csak elhúnyt munkai balesetben? Miért fontos, hogy munkai baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
4: Hát persze.
1: Átvállalja akkor... a költségeket? Segíti a családomat?
4: A más a lóvé a végén.
2: Más a lóvé a végén.
4: Persze,
1: a kilépő?
4: Igen, a kilépő.
1: Hát, bár... és a kilépő papír.
4: Hát azért a család az csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
1: tehát
4: az...
1: más van a kilépő papírodon. Más,
2: igen, aha. Igen, de azt elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
1: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
4: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem izé ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
1: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva, ha ezt a kis Csen így megcsinálta volna, akkor ez már munkahely baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkai baleset. Aha. Uh-huh. Értem.
2: Hát igen, de ez egy érdekes.
1: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
2: Például...
1: Itt, ez a legfontosabb. Működjön
2: de,
1: a laptop.
2: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, de hogy beengedjen a munkahely, akkor már benn vagy a munkahely, akkor az már ház. Nem?
4: Ja. Tehát, hogy akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés van.
1: Jó, oké, bocsánat, egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
2: és
4: utána meghalsz,
1: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
4: Az nem az, tényleg.
1: Hoppá! Érdekes. Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondom, gyere, usdj Margit, be a budira, laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
2: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki nem szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
1: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi, az egy munkahelyi konfliktus?
2: Vagy ott még nem indultál semmi?
1: Igen, semmi, hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
2: Így van.
1: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, uh-huh, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen nincs bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
4: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
1: Uh-huh. Igen?
4: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
1: Igen?
4: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
2: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
4: Semmi?
1: Tehát az aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek a HR-esek
2: azért. Jár, már nem dolgozol rendesen. Szakadári!
1: Szakadári!
2: Így van.
1: Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
4: Ez az utolsó bosszú.
1: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
2: Itt ami... nem tudsz eldőlni, hogy megtesznek a falak.
1: Mennyi időn vennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
2: 2-3 hét.
1: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
4: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
1: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de ez még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
2: Látod, magad
1: jól érzem magam?
2: Magadból indulsz. Azt jelenti, elmondom, mit történt a valóságban.
1: Én bemennék utánatok 3 perc után.
2: Soha nem jönnél be. Oda sem nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
1: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor már az összes DJ elment.
2: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. Balázs, Balázs!
4: Ez kicsit így lógna a lábad.
2: Mondtam neked, ne heroljon hozzá, Balázs!
1: Szeszi, hogy hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit. Több marad nekünk.
4: Legalább megmaradt a szendvics.
1: Megmaradt a padlizsánkrém. Azért egy selfit még csinálok. Tényleg nagyon kicsi.
2: Ebből megveszem a tetőkertemet. Ebből a selfiből.
1: Ezt eladom. Szóval érted? Nem maradnánk ki, egyikünk sem maradna életbe, mert nem mennénk be a másik után. Zsül után mennyi után mennénk be a budira? Most ő
2: tudod, az őszintén igazság, hogy én lennék az egyetlen, aki után nem jönnétek be.
1: De!
2: Hát kit küldeni ebbe utána?
1: Én bemennék.
2: De hogy?
1: Most 8-kor
2: eltűnsz. El, gyere!
1: 8-kor eltűnél a megszállásba, és 8:30-kor nem jöttél ki a budiból.
4: Igen, azért csak gyanús lenne.
1: Berontok.
2: Szerintem tudod, mi lenne? Az lenne, hogy elmennék 5 perc után, elfelejtenéd, hogy valaha itt voltam. Te teljes aranyhal
1: nem múlja. Elmacskásodtam egy kicsit. Mi van, gyerekek? Mi is van? Rég halott vagy a vécében.
4: Mi szokott itt más lenni?
1: Igen, valami olyan fura.
2: Melyik volt, gyerekeket, hogy vannak?
1: Hozol egy vizet, Laci, nem tudom, lehet, hogy az segít.
2: Na mindegy, és szerintem annyi lenne, hogy 3 hét után megkérdezni Gyulit, hogy amúgy ezt a rakós nem akar már dolgozni. Igen,
1: amúgy aztának sok fellépése van.
2: Úr, nézzük, hogy mi a vele. És addig már elkezdtem lebomlani itt a WC-ben.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Tehát akkor laptop bekapcsol először, utána bármilyen munkahelyen, jó? Ezt a történetet azért hoztuk, hogy tessék bekapcsolni a laptopot, és laptop bekapcsolás után már mehet bármi. Mert akkor már munkai balesetnek számít, és akkor már családot támogatják. Na! Gyónás 8-tól?
2: Nagy fekjárgó jelekkel.
1: Elmaradt tegnap, hónap utolsó szerdája volt, áttettük mára csak, hogy még bűnözzetek, meg még valljatok, de nem büszkélkedéseket várunk, mert az utóbbi hónapokban ez a rovat ez kicsit átment ilyen, beszámolok, nem meggyórom, inkább büszkélkedem. Igazi bűnöket várunk. Jó?
2: Ire egy hallgató még a előző témához, hogy köműves vagyok, hogy pontosan milyen laptopot kapcsolják be.
1: De kíváncsiskodják, kapcsolni a laptopot! Na, drága hallgató.
2: Így van, jöjjenek mindenféle dolgok. Most már lássuk meg, hogy mi történt veletek a nyáron.
1: Apró bűnök, nagyobb bűnök, nyári bűnök, mindenre kíváncsiak vagyunk.
2: Szezonális bűnökre vagyunk leginkább kíváncsiak.
1: Így van, gyógyjatok nekünk, könnyítsetek a lelketeken, a hónap utolsó csütörtökén. Jó, jövünk mindjárt, itt 2 perc napon, 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derek koncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
16: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
17: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
19: MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
20: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
20: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
21: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
22: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő Arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karszonkóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
23: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
1: Ébredjen Balázsi!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novograd-Nógrád Geoparkba. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Jönnek a részletek. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novograd-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novograd-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, így tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. Egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Tért protézis műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot kell várni. A csípő protézis műtétnél az átlagos várakozás idő 142 nap. A salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmatercsi férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütés várható ma Nógrád vármegye térségében. Csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Pénteken szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, miközben a légmozgás kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 12-16 fokig hűlhet a levegő, később 28-30 fok várható. Szombaton olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, esőre azonban ekkor sem számíthatunk. Hajnalban 14-18 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 30 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, 8 óra után 13 perccel, és az M1-es Budapest felé oldala miért áll? Zoli kérdezi, de hogy merre, Zoli?
2: Tehát,
1: hogy
2: Budapest az M1-es... felé, most mondta.
1: Az oké, de hogy 250 kilométer jön Budapest felé. Tehát ez lehet a 164-es kilométer, és meg lehet a 13-as.
2: Egy csomó helyet.
1: Igen, tehát legalább egy kilométer, és akkor rá tudunk nézni. De egyelőre nincs nagyobb vagy több infónk ennél, mint
2: igen,
1: amit
2: szerintem az M1-esen senki ne lepődjön meg. Tehát most már az, hogy áll.
1: Igen, azt figyeltek az.
2: Igen, ott a felbontás 80 kilométeren keresztül.
1: Európa és Közép-Amerika. Guinness rekord felbontása. Egy nyomvat markoló néhány helyen elhiteti veled, hogy történik valami, de 70 kilométeren keresztül van lezárva az autópálya. Nem is érted, és a következő 4 évben ez teljes nonsens. Tényleg nonsens. Mert az, hogy útfelújítás meg bővül, tök örülünk, de azért miért kell az egész 50 kilométert lezárni, úgyhogy az 50 kilométeren nincsen munka.
2: Megmagyarázták, azt nem tudod?
1: Nem, mi lett a magyarázat?
2: Megmagyarázták, hogy egyszerűbb megcsinálni, és költséghatékonyabb.
1: Egyszer lezárod.
2: Igen, egyszer lezárod.
1: Egyszer lezárod 4 évre.
2: 4 évre, még akkor is, hogyha szakaszonként 2 kilométereken dolgozol, mert az mindig ugye egy újabb terelés kiépítését hozná, ahogy kész van 2 kilométer, arrébb rakod a terelést.
1: Áthúzták az egészet.
2: Így aztán magyar leleménnyel megoldottuk. 80 kilométer lezárva, jó.
1: Minden idők leghosszabb lezárása, de tényleg, tehát nagyon, nagyon durva. Na gyerekek, Gyónásnál vagyunk, ugye a hónap utolsó szerdáját is megéltük, aztán ezt tegnap átsúszott csütörtökre, de ez van, mert eltelt az augusztus, és kisebb-nagyobb bűnökkel vagyunk tele. Nyári bűnök, kalandok, flörtök, talán szexek, nassolások, vércukor elszabadulások, hízások.
2: Erről keveset szoktam olvasni a gyónások között, hogy elszabadult a vércukrom.
1: Diétalemondások, nyári beachbody testek elengedése és...
3: De egy kicsi személyes lett ez a felszólás.
1: Nem, most tényleg nem...
2: Abszolút nem. Jó tartjuk magunkat.
1: Nem, tényleg nem akartam végre átnézni. De hogy...
3: Csak hogy levernéd a vállamról a kezedet. Ennyit kérek csak. Nyugodtan beszél bármiről, csak ezzel ne fogják.
1: Sport elmaradások. Minden apró kis vétek érdekel bennünket, jó?
3: Én rengeteges sportoltam. Excellenciás sportoló vagyok.
1: Ti most nagyon feketővesek vagytok. Heti négyel vagy?
3: Heti
1: négyel.
2: Négyeset nyomunk.
1: Az durva.
3: Igen.
2: És majd egyszer látszik is, igen.
1: Igen. Nem, és ez 8-10 év múlva
3: találkozni fog. Ne látszódjon, ne tudjátok, milyen erős vagyok. Ez a lényeg.
1: Igen.
3: Ez a lényeg is. Az van.
1: Váratlanul verjél majd el a szájba.
3: Ez lesz. Most a marok kerülben dolgozok. De nem, az van, rájött, hogy én nem fog lefogyni. Én nem fog lefogyni. Nagyon-nagyon-nagyon dinamikus vadmalasz leszek.
1: Szerintem ez
2: egy izmos, dinamikus.
3: Egy nagyon izmos, dinamikus vadmalac, és nem érdekel semmi. Az a lényeg, hogy jól érezzem magam, és ez most jó.
1: Figyelj, ez teljesen egyet értek ezzel.
3: Így
1: tehát,
3: van.
1: Hogy puszta kézzel roppasd össze a koponyámat, legyél egy dinamikus vadmalac, nem kell mindig ezzel a fogyókúrával szembenni.
3: És közben végig fogok nézni.
1: Jó. Hogy mint egy ilyen citrom, így elmegyek.
3: Igen.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnéd gyónni. Jaj, nem, hát előre gyönpi. Előre nem gyónunk. Előre
3: nincs
1: nem.
3: Előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
3: Ez gyáva dolog.
1: Barátommal 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
2: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
2: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő.
3: Okay?
2: Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
3: ez
1: kezd összemelegedni.
3: Ez kármentés, ez nem probléma, ezt meg se kell gyónni.
2: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
3: De a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
3: hát
1: de már nincsenek együtt.
3: Már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincs igaz. Lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az nem a te problémád.
2: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
3: hajra. Tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
2: És nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátnő.
2: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
3: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja. Hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
2: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
3: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. Három kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelre haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
2: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Kukoricára. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
3: Kérd meg csak a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy három kicsi van.
3: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
3: Ki kell venni az többi közül.
1: Beszélgess el vele.
2: Na, hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
3: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szólni.
3: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a három gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfurdalás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfurdalás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat, minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. Három kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, három gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
3: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad. Igen.
3: El tudod hagyni az országot, és...
2: Menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
3: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ben egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kérdjenek. Nem, hanem hogy, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaid, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, muszáj, és muszáj. Van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy felest meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó, észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
3: és
1: egy óriási, nem. És veszel két, vagy számolsz háromig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
3: Ez az, jön az üvöltés. Nézni, tekintett ez ja, az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltó. Jönne az üvöltés, azt mondja, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg, tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
3: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
2: Próbálj csak ki, ez egy nagyon érzi kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze,
2: hát,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
2: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
3: A barátod, ha igazán diétázol, rá se nézett volna a gyümölcsleves, tesó.
1: Így van.
3: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, két napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
3: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zsertizsíron, lett megtűzve a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd nekünk, ha bánod. Szeretném meggyódni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
2: Hát ez nem. Tessék, mindenki a kukiázat dörzsöl mindent.
1: Sosem...
3: Ezért van ennyi figyba szűkületes. Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm.
2: De mit dörzsöl, szóval?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint van, milyen afta van a számon. Ti vagytok az?
3: Ki? X afták.
2: Haló,
1: ki
2: hozta a kávédot ma reggel?
1: Laci.
2: Na?
3: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta. Azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a vécét, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, érteteszem, persze kicsit addiktív is. Üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
3: Én most csak hagyom.
2: Hát, mondjuk Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbáltam, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél rá. Mondom, azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, nagyon addiktív.
3: Időkedve már pisiltem bele.
2: Korrekt vagy.
3: De az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk. Oldozat... Nem nagyon jó.
1: Oldozatok, vel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenial palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy odaírtad rá.
1: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a millenial.
1: 81 és 96. Hát majdnem millenniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon millenniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
2: De nem egy van, neki 4 jött össze.
1: Az, amik egymás után igen.
3: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen.
3: Igen, én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztam, most hozzák az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
2: Hát, igen.
1: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt, a munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
2: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
3: Prostitúció.
1: Prostitúció, át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
3: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban.
1: Na hát, ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
3: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de azt, akit azt 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Iránynak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van, nem? Ki akar 40-esen szakítasz, nem a 40-es palival akarsz összejönni.
2: Egy 40-es palit, még egyet, minek?
3: Nem is értem.
1: Igen. Dicsőti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
3: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes. Ő
1: többet lehetek együtt a feleségemmel. Oj, de kedves.
2: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
2: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az 1-től. Ez egy
1: jó
2: döntés.
1: Kombó. Ti szexeltek és sporttól.
2: Így van.
3: Így van.
1: Igaz, hogy jazz balettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
3: Ez szinkronúszás. A
1: kis Pistike olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
1: azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hagyd egyen az a gyerek. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a hagy csirke mellett.
3: Hát amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
1: viszonylag kalóriadús a zsír azért.
3: Jó, de van melekülődött a zsír, az nem tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
3: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
3: De most egy zsírba kisütlek egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
1: Igen?
3: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem olyan...
3: Prove me wrong, Feri!
1: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
3: Érted, de értem.
2: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
3: Szerintem meg az, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, amit zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat, hazudsz neki.
3: Ez az első eset.
1: Ez is igaz, karácsony, ez volt, Mikulás,
3: ez volt,
1: csomó
3: most
1: minden.
3: Meg először itt indult el,
1: Jézuska
3: télapó. Ez a dolog.
1: Hát 6 évesen hazudunk nekik.
3: Hát csak abban, amikor pici baba volt, már olyanokat mondtunk neki.
1: Na írjatok még, drága hallgatók, jövünk mindjárt 2 perc, a 8:30.
0: Balázsék hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
5: Jön.
0: Újra jön a Rádió egy konténer.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: 3.91 percre, jó reggelt kívánom Úgy mindenkinek. Ezt. Itt vagyunk, egy gyerekek, egy lackótól egy történet, és visszaszállsz a földre. Tehát itt minden van, itt a gyórások kapcsán főtt egy-két történet. Laci, bejön, elmond egy sztorit, megvagy. Itt visszaérkezel, ő visszahúz. Csak az igazságot mondja, de azt nagyon... Az nagyon keményen. Na, még egy-két gyónás gyerekek. Az egyik albán muszlim munkatársamat megkínálta májkrémmel, de nem mondtam el neki, hogy disznó májkrém. Megette, majd annyit mondta, hogy finom. Azóta se tudom, hogy elmondja-e neki. Most már nem.
2: Most már nem mond el.
3: Annyi, hogy a pokolra kerül, de
1: igen.
3: Megérte. És a súlyc volt, tudod.
1: Igen, de most már, ha akkor

0: nem mondtad, ez most már kínzás. Tehát most már szerintem nem mondd el. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
1: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
0: életet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: Éj, hát, ne keres,
1: ha nem keres neked, rám se néz. Engem nem lehet.
0: De Tibi, és meg 20 éve szakítottunk. Nem értek el, felejts el. Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejts el.
1: Értem könnyeket, illik ájtani.
0: Ezt, ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
1: Imádom ezt. Figyelj,
0: de
1: ez,
0: ebben van
1: ez,
0: nem bizalom.
1: Tehát, egyrészt,
0: mindenki írja magyar... most az exére, hogy felejtse. Most mindenki küldje az exének egy
2: üzenetet. Nem kívánok többé.
0: Felejts el, nem érted?
1: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy ilyen...
0: Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
1: Te még 20 évig te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
0: Tehát, óriási.
1: De ennyire óriási. Generációk születnek, és hal, nőnek fel, és halnak meg.
0: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
1: Jaj, szeretlek.
0: Szeretjük, nem értjük, teljesen mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
1: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem.
2: Hogy mindig hogy... visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
1: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ez ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
0: Most beválasztasz egy ugyanolyat,
1: vagy de amúgy ez jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
0: Gyere csak ide, igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem. Nem gyógyultál meg teljesen.
1: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod? Tehát, hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbálja bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz azad, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
0: Igen.
1: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
0: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem, a férjem este várna, szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
1: Hát csináltak egy glory holt. Ahol nem kell hozzád érni. Nem kell hozzáérni. Te csak
0: hozzatok egy falat, vágjatok rá egy lyukat.
1: Most így
0: csak fordítom azoknak, akik most esetleg boomerek, és nem tudják, hogy mi a glory hol.
1: Igen, csak az, te felkínálod, ami neked jól esne, ami, mert mondtad, hogy kívánod, csak nem akarod, hogy hozzád érjenek, és ezt teljesen megértem, mert az ember, amikor kisgyerekeimnek, megfogják, tudod, túl vagy érintve egyszerűen. Tehát annyi inger kap a
0: magyar. Hát meg kettő-kettő alatt, két gyerek kettő alatt azért az úristen.
1: És akkor csak elhúzzátok a függőt, és akkor neki, hogy...
0: Jön a Lajos, kicsit oda belógatja.
2: Megvagytok.
0: Hamar megvagytok. Lajos balra megeszi a mackó sajtot, te leülsz kicsit a tévé elé.
1: Hát közben tudsz még színezni, vagy
0: valami. Hát de meg is van.
1: Nem amúgy, de tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy...
0: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje, akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen félelmek indulnak.
1: Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihen nő kívánja az érintést, kívánja a szexet,
0: igen.
1: De ebben csak a férje tud neked segíteni.
0: Menj el egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
1: Ez tökéletesen
0: csapolj ki, vasárnap menjél vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
1: Igen, ez van egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
0: Hát igen, meg sokan nem is hagyják, hogy egyébként érted. alapvetően, tehát hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kóra óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ilyet. Lókolbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol. Ami ugye, ráadásul
1: tudod,
0: az egyik legzseniálisabb.
1: Nem lehet leesni? Tudod, nem lehet? A pingpongasztalról.
2: Igen. De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
0: Ez genyóság. Ez tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem. De ha neki jó és jól érzben, hát pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képessége. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy csak elvitted úszni,
2: igen.
0: Vagy...
2: Igen. Szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
1: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
0: Kólikás lett a ló, elpusztult. Kicsikén nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
1: A ló de szerelmes
0: meg
1: lett.
0: Mert meg a fakazaló, nem a te lovat.
1: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
0: Lovat? Lajos.
1: Lajos szerelmes lett.
0: Elment.
1: És követett egy kancát az erdőbe.
2: Szép sztorival támadjuk.
1: Igen, és vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőre szerelmével. Lajos,
0: visszagyerte.
2: Sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
0: Visszagyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
1: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És most...
0: Eljutottak a gyerekektől.
1: Most se lőkítéli az életet.
0: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
1: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
0: Ezért jó, a Szellő lett.
1: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuszon.
0: Tökéletes. Ez kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval ez ugye, szülőként megértem, de nem tudnék odáig nem. Eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép,
2: hát
0: nem
2: ez
0: szép,
2: most
0: de
2: már
0: feloldozunk.
2: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
0: igen,
2: derüljön ki.
0: Ne derüljön ki.
2: Előtt.
0: Jó, tehát ne legyen imádkoz. Az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trauma lesz, anya ott a lovam, igen. Gondolom azért anyuka szeret lovagolni, de ez milyen bajesoltos hozzászólás.
1: Bajesoltam, hogy annyira vicces, hogy hallgatna minket, nem is, hogy írja
0: igen. BZ, gondolom anyuka azért szeret lovagolni. Takarodjon az ilyen szülő. Gyerekek, nem, most itt dilemmákat, erről szól a gyórás, itt nem ítélkezni kell meg bántani őket, csak megérteni a helyzetüket, és megpróbálni feloldozni, de igen, nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e tenni.
1: Amúgy ja. Az az érdekes, hogy a lókolbász nem is finom. Tehát ilyen van látod benne a lehetőséget. Ez egy hülyeség. Amúgy tényleg az, hogy hiába fosunk, mert úgyis a rossz dolgok nem abból jönnek ki. Tehát nem akkor történik rossz, mire számít az, hogy ez egy veszélyes dolog, és akkor ebből általában a legrandomabb dolgok szoktak.
0: Ez csak valami történik, amire egyáltalán nem számít.
1: Nekem
0: az, igen.
1: Egy üveg dohányzó asztalnak a lapja levágta három lábujjamat. Tehát eltörte őket, most, hogy elváltak így a többi csonttól, és hidd el, hogy soha életemben nem akartam semmilyen sportot űzni rajta.
0: Igen, és nem is féltetek az üveg dohányzó
1: asztaloktól. Igen, tehát ez nem így működik.
0: Na itt van egy másik gyerekem, elkezdett nyomasztani, hogy mikor írhat levelet a Jézuskának. Mondtam, még ráér. Még 3 hét után egy rossz pillanatban ordítva közöltem vele, hogy Jézuska nem létezik.
2: Jézusom.
0: Oltozzatok fel.
1: A rabbi úton van hozzátok, és majd ezt megbeszéltek.
0: A kontrollvesztett szülő legalja, tudod. Amikor mindent lerombolsz egy mondattal.
1: Emlékszel Jézuson? Na, hagyd mutass csak egy képet rajta, körül a keresztet.
0: Nézd, érted, hogy nem tud neked ajándékot hozni? Fönt lóg az a keresztet.
1: Názáredben problémájakat.
0: Igen. Jaj, milyen dilemmák azért ezek, nem?
1: Hát meg az alapból, hogy a Jézusra hozza az ajándékot, ezt azért hangosan mondjátok ki magatoknak, nem?
0: Hát,
1: Jézuska hozza az ajándékot, hogy ebben élünk, és nyilván ebben élünk, meg mit tudom, de hogy nem.
2: De
1: hogy
2: ez, az hozza.
1: De van ez a szituáció, hogy elmész a templomba, elmész egy jó hosszú görögkatolikus misére, ott ültök a kereszt alatt, ahol ki van ugye, hát feszítve Jézus. Ő az, aki, ő hozza neked a babaházat, nézd. Ő fogja, tehát, hogy Amúgy milyen durva.
2: Ezzel ember közelivé.
1: Igen, igen.
0: Igen.
1: Ezt nem gondoltam.
0: De ez nem szép, ez így lerombolni mindent, az nem szép, igen. Lajos vagyok a ló, az anyukának igaza van, tényleg pedofil vagyok. Jó. Lajos vagyok a ló. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Minden volt, úgyhogy mindenki könnyített egy kicsit a lelki ismeretém. Nem?
1: Jó, Istenem, többen javasolták, hogy egy kipihenő kívánja a szexet, ebből csináljunk egy ilyen plakát, és rakjuk az ágy felé. Vagy ez lehetne egy ilyen fontos üzenet minden háztartásban.
0: Hogy a kipihenő kívánja a szexet. Egyébként tényleg nagy igazság, de tényleg így van.
1: Így van.
0: Nem?
1: Így van.
0: Tehát amikor fáradt vagy, le vagy terhelve, idegileg el vagy fáradva, sír a gyerek, a legutolsó gondolat, amikor, hogy legyen szexel, kicsit rápihensz, akkor azért a kedved is megjön.
1: És az igazságtárság azzal születik meg, hogy a férfiak fáradtam, és szerintem még jobban kívánják a szexet.
2: Nálunk nincs ilyen korlát, nincs hogy fáradtság, ilyen? Csak vagy nem, van. Nem fáradtság. Tehát ha fáradt, ő jobban akarja.
1: Borzasztó, már haza sem megyek.
0: Igen, ma megint fáradt. Szólt, hogy ma megint fáradt lesz?
1: Aludja ki magát.
0: Ezen egész minden fáradt leszek, ha érted, mire gondolok.
1: Ezt nem.
0: Menjen egy hotelbe most, amíg kire pihenni magát.
1: De ezt nem viszik kávét, ami sokkal rossz.
0: Hát azért, mert tényleg fáradt akar lenni. Hát tudod, hát magát fáradtságban löki, hogy legyen valami.
1: Ez a toxikus dinamika, ami elműködik.
0: A direkt fáradtság, csak hogy történjen valami.
1: Három napja nem aludtam.
0: Most már nagyon fáradt vagyok. Érted, hogy nagyon fáradt vagyok?
2: De most!
0: Ez így van. Ez ilyen. Igen.
1: Én szeretek mellé feküdni a munkának, de jó, Istenem, nem mindegy.
0: Hát ennyi, gyerekek. Na jó,
1: én
0: van.
1: Én is látok délután, mert...
0: Én nagyon fáradt leszek.
1: Nekem nincs valahoz a menne.
0: Fölhívom Pétert, hogy ki a fáradt.
2: Tudsz jönni hozzánk, nincs otthon a béka, de én is fáradt vagyok.
1: Ráadásul teli horka, ő sem az még ugye.
0: Most írt rám a Péter, már 9:30-ra még fáradtabb lesz. Csak jelzem, hogy tényleg nagyon fáradt.
1: Jó, Istenem, találni egy kis munkát magának, ami nagyon el szokott fáradni. Jó, Istenem, senkinek se könnyű.
0: Na, jövünk mindjárt. 3 perc a pontosan 9 óra, ha van, közlekedés híretek küldjetek. Mi pedig jövünk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgass a Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Nyerjetek a Staropramennel. Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét. Szét.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig a készlete. Jég.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novograd-Nógrád Geoparkba. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Jönnek a részletek. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novograd-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novograd-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, itt tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. Egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Tért protézis műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot kell várni. A csípő protézis műtétnél az átlagos várakozás idő 142 nap. A salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmatercsi férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütés várható ma Nógrád vármegye térségében. Csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Pénteken szintén túlnyomóan napos, száraz időben lehet részünk, miközben a légmozgás kissé felélénkülhet. A reggeli órákban 12-16 fokig hűlhet a levegő, később 28-30 fok várható. Szombaton olykor felhők zavarhatják meg a napsütést, esőre azonban ekkor sem számíthatunk. Hajnalban 14-18 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 30 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Lesz pontosan 3 perc múlva, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hallott Balázs, Lady Gaga, hétfőn 5-ször fogod hallani, már csak ezt a számot tőle. Hát a 4 óra alatt biztos, hogy lesz. Gyerekek, bocsánat, itt kimcsit eszem tonhalkonzervvel, ez a kettő együtt, ez meglehetősen ázsiai, de...
2: Van szag.
3: Olyan szag van, mint hogyha valaki megdöglött volna egy zacskóban a napon.
2: De hetekkel ez.
1: Ne haragudjatok, bocsánat, ez a tonhalkonzervem.
3: Nem, ez a kimcsi szerintem. Pedig amúgy én szeretem, én ettem is belőle reggel, de akkor ott nagyobb térben nem éreztem.
1: Fermentált dolgokat kell enni.
3: A kimcsi és a kicsim az nem ugyanaz, az csak nem. Összekeverve, csak ennyit mondanék nektek.
1: Felnőtt bélflórának nagyon szüksége van fermentált dolgokra.
3: Főleg a Balázsira, mert ő most másfajta erjesztéseken ment keresztül is.
1: Felborítottam a bélflórámat a nyári alkoholizással.
3: Elhagyta a fedélzetet.
1: A mikrobiom halott. Tehát most újra éreztem a bélflóráimat, és ezt fermentált dolgokkal teszem, mert az elmúlt 3 hónapban meghaltak. Végleg kimúlt az összes.
3: De van esélye szerinted visszatérni?
1: Nagyon, egy hónap alatt visszaépül.
3: Egy hónap alatt visszaépítem?
2: Igen, de neked nem csak a bélflóráddal van bajod, ugye itt a hírek alatt föltetted a lábad a keverőpult mellé.
1: És most már egy komoly lábújkörömvágás azért. Nagyon rátférne a vett. Persze, mondd egy nyugodt, hogy gombás fertőzés van rában. Ne törődjél, mert nincs előttem titok. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
2: Te azt láttad, hogy nincs meg 4 láb körme?
3: De én azt néztem, hogy...
2: Hogy nézel?
1: Poti buli. Mindenemet odaadom. Buffalo cipő, kicsi.
3: Fitymaszűkület?
1: Ráadásul egy kezdődő fitymaszűkület, köszönöm szépen. És ahogy ugráltam, megnyomta a cipő, és 4 körmön fog leesni.
2: Jó nézel ki.
3: Ennyi. És most
1: szerinted miért kerül 26 ezer vagy egyer? Hát azért, hogy utána pedig ürösöm, ezt ki tudjam fizetni.
3: Azt szeretem ebben az adásban, most minden belefér, mert az egész nap ugye el voltunk, viccelődtünk, okoskodtunk, és most a végén pedig egy ilyen ASMR, ahogy Balázs megeszi a tonhalkonzervet. Légy szíves, mutasd meg a mizofóniás hallgatóknak, hogy ez hogyan zajlik a gyakorlatban.
1: Én is.
4: Csumidesz. Ezt a kis tonhalkonzervet most okoszívkodeztem. És utána mindjárt telefonálok egyet, csumidesz.
1: Te jó, ezekben a megszállások az, hogy a végén mindig jövök is szarul. Tehát vagy gombás fertőzésem van, vagy csámcsogok,
2: nem
1: vagy
2: hülye
1: vagyok. Tehát, hogy
3: jó, hülye vagyok, büdös vagyok, fúkoszökületem van, mindegy akkor.
1: Miattam, nem, ez a kimcsi, ez egy ilyen savanyított, mi ez? Várjál, ez egy káposzta.
3: Igen,
1: ez egy
3: retek is.
1: Retek, savanyított káposzta. Gondold el, milyen ez itt tényleg. Tehát ez durva. Ez
3: igen,
1: durva.
3: Azt írják, hogy a kimcsi kiviszi a mikroműanyagot a szervezetből.
2: Az anyja.
1: Hát jó lenne kivinni, csak hozza majd vissza, de igen. Nem adom oda olyan könnyen.
3: Kiviszi.
1: A mohuba viszi, akkor nincs baj, csak más, ne máshova tegye le.
3: És mohu?
1: Én már nagyon mohu vagyok. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon gál. Cserébe a környezetet hal megírja valaki. Muszáj, tehát ez a bélflóra az idegrendszerrel van összefüggésben, ugye? Jó bélflóra, jó idegrendszer. Ezt ugye tudjuk. Ez fontos. Ha szorongsz, vagy depressziós vagy, ma már a nyugati orvostudomány azt elsősorban a bélflórában keresi.
2: Ha van bélflórád, akkor nyugodt vagy?
1: Hát ha jó egyensúlyban van a bélbaktériumod, akkor azzal már szorongást és depressziót is gyógyítanak, így van. Szerinted miért eszem ennyi kimcsit? Szerinted mennyire vagyok mélyen?
2: Mert nekünk nem jobb, az biztos.
3: Igen, de miután eszel kimcsit, kevesebben sírsz.
1: Na, látod, például 6-4-7-ig mindig zokogok itt a budin, de hogyha látod, miután kimcsizem, azóta ez elmarad.
3: Igen, de szerintem csak ezért, mert érzékeny már vibód, és akkor együtt van ez a kettő.
1: Igen, erre angra kicsit felizgultam. Hát jó, tudok még ilyet bármikor, gyerekek, szóljatok. Na, viszont nem tudom, olvastátok el, hogy milyen meglepetés ért egy budapesti burgerezőt? Olvastátok? Na. De kedves is ki, röviden foglalkozunk vele, mert nincs benne túl sok. Áramkimaradásuk volt.
3: Ez volt a meglepetés?
1: Igen, ők nagyon dolgoztak volna. Áramkimaradásuk volt, és megérkezett a szakember gárda. És próbálom, megkérdezték, hogy mit a probléma. Elhárították az áramkimaradást. Na, de kik voltak a szakemberek? Na.
2: Jó szakemberek voltak.
1: Hát abszolút jó szakemberek voltak.
2: Külföldiek voltak biztos.
1: Nem külföldiek
2: nem.
1: Jöttek.
2: Magyar szakik.
1: Magyar szakemberek voltak, igen.
3: Áram? Áramot kell megjelíteni?
1: Híres volt ez a szaki, így van.
3: Híres szaki, akkor Lajos. Kalambos Lajos.
1: Hát, ne, hát ő, igen, hát ő el tudta volna terelni az óráról. Igen, igen, igen. Nem, kérdezzétek, hogy a Cselaci ment ki áramot szerelni.
3: Azért mellbe vagy hátba ment?
1: Hát állítólag 200 pillangót úszott a kocsitól a villanyóráig, és nagyon jó időt úszott. De átugáltak, átugáltak, és realizálták, hogy nekik a Cselaci fogja megszerelni az áramot, egy egykori olimpikonunk, hát nincs olyan bajnokság, világbajnokság, Európa bajnokság, olimpia, minden megnyert. És ő ment ki, mert hogy villanyszerelőként dolgozik. De kijött
3: a vízből, és az első dolga, ami azt az áram volt.
1: Így van, azonnal megcsapatta magát egy fázissal, és azt mondta, hogy ő ezt akarja csinálni. Nem, ő polgári foglalkozást választott, és azt mondja, hogy ezt azután találta ki, miután eltávolodott a medencétől, de nem a megélhetés miatt csinálja, hanem...
3: Ez hajszájtás közben jutott eszébe
1: szerintem. Igen, mikor beesett a fürdőkába, igen. Hanem szereti ezt csinálni, és ő villanyt szerel, hobbiból, mert hogy nem ebből tartja el magát.
3: Ó, de akkor bárkot feljúhatjuk?
2: Várjál, tehát vannak ilyen egyéb bevétele is, tehát nem pénzügyi szempontból jár ő szerelni, hanem csak egy... Mely szeretek ízé falat vésni, meg kábel.
1: Hát hobbiból csinálj, gondolom, van egy életjáradék is, tudod, ami jár azért az olimpikonoknak, igen. És hát ugye ő azt mondja, hogy hát én nincs baj, mert három ütés simán megúszza. Hallgatok, ültem. Köszönjük szépen. Na, arra gondoltunk csak, hogy a Lacit fejjük egy rövidre. Mesélj már erről a vállalkozásról. Meg egyet, ezt reklámozzák ezt a céget. Én kihívhatom magamhoz, hogy a Cselacit akarom, ha felé van ezt a céget, hogy hozzám a Laci jöjjön áramot szerelni. Búvár
3: szivattyú, meg tudja csinálni.
1: Búvár szivattyú, hát csak őt hívják. Abban nagyon jó. Hogy ez így, szólok a cégnek, hogy küldjétek a Lacit, és nálam akkor egy olimpikon szereli az áramot. Hát tök nagy megtiszteltetés, nem? Hogy... És vagy egy VB arany.
3: De mi a protokoll vagy? Például le kell játszani neki a himnuszt előtte, meg utána?
2: Másképp nem hallod, kezdi
1: el. Ez
3: nagyon fontos, hogy tudod, akkor megérkezik?
1: Igen. És utána nyúl a villanyórához.
2: Pisztoly, ahogy kezdi a melót.
1: Tényleg fejesen ugrik a munkába? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
3: Ruhában csinálja, vagy fecskében?
1: Na mindjárt megkérdezzük. Laci, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello, ciao, ciao! Na, nagyon meglepődött a burgerező, amikor megérkeztél?
5: Nem feltétlen, hiszen ők hívtak engem egyébként.
2: Na, de tudták, hogy Cselacit hívják?
5: Persze, ők tudták.
3: De az volt, hogy cselászló villany és fűtés szerelő? Így fel vagy az interneten, vagy hogyan van ez pontosan?
5: Nem, fűtés nem tudok szerelni.
1: Okos termosztátokat szerez. Na de ennyi ezüst, mert most ezek az olimpiai érmékről beszélek, tehát ezüst és bronz után te csináltál egy villanyszerelő vállalkozás, és azt mondod, oké, ez hobbiból csinálom, az életjáradék az jön, abból én el vagyok, én közben villanyszerelek.
5: Hát ez úgy volt, hogy hát ugye abba hagytam az úszást, aztán gondoltam, hogy most egy darabig nem csinálok semmit, és gondolkodom, hogy mi szeretnék lenni, a nagy leszek, aztán egyszer csak így beugrott, hogy próbáljuk meg ezt a villanyszerelést, és akkor a sógorom is azt mondta, hogy ez egy remek ötlet, úgyhogy együtt elvégeztük a tanfolyamot, a képzést, és hát így villanyszerelők vagyunk most már szerintem közel 2 éve.
3: De voltak jelek, amikor még úsztál, hogy így vonz téged az áram, hogy volt, hogy így az edződ a trafóház környékén talált meg téged, hogy érezted, hogy így van valami hívásod, tudod?
1: Igen, semmi.
5: Nem, akkor amíg úsztam, addig nem volt ennyire. Hát ilyen ugye a számítógépek, meg minden ilyesmi, ez volt affinitásom, meg 3D-s nyomtatót elkezdtem összerakni, de hát fogalmam se volt az egészről. Csak ott kötögettem a vezetékeket, meg minden, és hát így
3: jött, hogy... És ez megváltozott azóta?
5: Ez megváltozott, most már egy kicsi fogalmam van, nem sok, de most már legalább tudom, hogy melyik színű vezetéket nem érdemes
3: megnyalni.
5: Csak úgy megérinteni, igen.
1: És akkor van egy vállalkozásotok, ami tulajdonképpen erről szól, hogy meg lehet titeket rendelni, és mentek villanyszerelni.
5: Így van. Ennek a neve Áramban Edzett egyébként, hogy kicsit reklámozzam is magam.
3: De milyen jó, aki találtátok, te jó.
1: Áramban Edzett. De mit lehet ebben szeretni? Vagy mi, mert úgy az ember úgy nem, most elkezdeni kerámiázni, azt úgy értem, de hogy a villanyszerelésben mi szeretni valót találtál? De,
5: hát például a falvésés is még nekünk egész jó dolognak tartjuk, mert még nem égtünk ki benne, és hát egy szép egyenes hornyot vésni a falba az egy jó dolog, meg amikor ugye egy új szerelésnél összeraksz mindent és működik, az szerintem egy nagyon jó érzés.
2: Hát az alkotás gyakorlatilag, hogy valami újat hozzon létre. Így van.
5: Meg amikor mondjuk valami elromlik, kiég, tönkre megy, és azt megjavítjuk, és utána újra működik, az is szerintem egy
3: Balázsra tudnál kezdeni valamit, mert...
1: Komoly villanyszerelési problémák vannak.
3: Meg ugye... kiégés is.
1: meg kiégés is, igen, esetleg fel tudnád újra kapcsolni nálam a villany, nagyon kivéljük égve. Figyelj, és te feláras vagy? Tehát, hogyha hívom a céged, de én kifejezetten téged szeretnélek, akkor az feláras?
5: Nem feltétlenül, van egy munkadíjunk a munkákra, amit beárazok, és hogyha ez megfelel az árajánlat, akkor megyünk és elvégezzük.
1: Szenzációs. Tehát tulajdonképpen neked megvan az életjáradékod, ugye?
5: Így van.
1: Az olimpiai járatot nézzük azért, ott ezüstök, bronzok, tehát sok minden van. Akkor ezeket tulajdonképpen nem is megélhetés.
5: Nem, bizonyos szinten azért nem, de azért próbáljuk úgy csinálni, hogy azért az év végén nem minuszosak legyünk, hogy...
3: De szoktak ilyet mondani a kuncsaftok, hogy ott vagy nálam, és akkor mondani, tesó, neked ez nem megélhetésre kell.
1: Igen, legyen már annyi, csúcsára kell.
5: Van nem, hát azért mindenki tudja, hogyha egy szolgáltatást valaki megrendel, egy munkát el kell végezni, azért annak van valami fizetsége. Itt a mennyiségen azért lehet beszélni, meg alkudozni esetleg, vagy ilyesmi, de nagyjából én azért beszoktam árazni, hogy bizonyos munkákat én mennyiért csinálnék meg, és ez lehet, hogy nem mindig találkozik a megrendelőnek az elképzeléseivel.
2: Az nem is jutott eszedbe annó, hogy az úszás közelében maradj? Vagy edzőként, vagy...
5: Nem volt ott annyira. Nem is az, hogy elég volt, csak egy edzőnek szerintem sokkal nehezebb élete van, sokkal több idő tölt az úszodában, mint mondjuk én annó versenyzőként. Gondoljunk be, reggel oda megy, mondjuk 6 órától ott van, akkor napközben is, hogyha vannak órái edzéseket, tart délután is, és akkor a hétvégi versenyeket még megsemmítettem. Tehát, hogy így szerintem egy edzőnek sokkal nehezebb élete van. Így villanyszerelőként meg inkább hétfőtől péntekig dolgozunk maximum.
1: És csapott már meg? Tehát volt olyan, hogy kicsit felszisztentél, kicsit brékeltél, egy kicsit ott rángatoztál, haver rádvert
5: hát
1: egy fapapucsal?
5: Olyan már volt egy picit, igen, hogy megrázott az áram, de nem durván, tehát hogy az szerencsére nem. Meg hát általában bármin is dolgozunk, azért az fontos, hogy gyakorlatilag feszültségmentesen, tehát le kell kapcsolni mindent, hogy ne legyen ezzel gond, mert egy az, hogy így könnyebben is halad a munka, hogyha tudjuk, hogy nincs benne semmi. Nem ráz, meg hát a megfelelő védelmekről gondoskodni kell.
1: Zseniális. Valamikor nem ismernek meg? Tehát kimész és tökre, hogy elmennek mellette, és azt aha, jó, jött a csapat, megszereljük a villany, vagy kifejezetten téged hívnak, tehát tudják, hogy kiket hívnak.
5: Van, amikor úgy hívnak engem, de volt egy vészelhárítás, ahol csak megadták egy villanyszerelő számát, és akkor kimentem, és akkor utána esett le, hogy én vagyok az.
3: Amikor nem tudtak kiszedni a medencéből.
1: 6-szorra úszod át az 50-es kerti medencét. Igen. Laci, nagyon köszi, ez nagyon-nagyon vidám ez a történet. Azt mondják, az arany, az ezüst és a bronz után végre megszerezted a rezet is.
5: Így van. Az a lényeg, mert az alumínium nem annyira jó a villamos hálózatokban, mert úgyhogy most már csak rezet szabad használni.
1: Nagyon szerettük ezt a történetet.
3: Nagyon sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, úgyhogy reméljük, hogy hallunk még rólatok. Nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Úgyhogy...
5: Hát igen. Igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon dolgozni.
1: Köszi, hát vigyázz magadra. Igen, ugyanezt mi nem tudjuk elmondani sajnos. Csáó, köszi. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen Cseh Lacinek. Milyen jó sztori, nem?
2: Nagyon nagy. De hogy ilyen jól megtalálta magát. Azért tudod, aki a sportolók nagy többsége 30 éves korában, vagy mit 35, egyszer csak ott áll az életben, és mindaz, amivel eddig foglalkozott, hogy reggel 6-tól úszod, aztán délután úszod, a hétvégén verseny, az nincs.
1: És az nem, eltűnik, és nem és hogyan nem mész vissza a civil meg, életben.
2: Igen. És nem találod meg magad, és egy csomó minden megváltozik az életedben, és a Laci megfogta magát, és talált egy szakmát, tök jó.
3: Erről beszéltem.
1: Mi az életjáradék egyébként 6 érem után? Ezt nézzük már meg.
3: És mit turkálunk a zsebébe?
1: Ja, csak én inkább a sportolókra vagyok kíváncsi, hogy tényleg eltart az állam, tehát tényleg van annyi, hogy meg tudsz belőlni, bőségesen bánunk az olimpikonjainkkal, nagyvonalúak vagyunk, inkább ez érdekel. Nem a Laci kereset, ugye, hogy 4 ezüst és 2 bronz, ugye ez az hiszem, ez csak olimpia, tehát olimpiai aranyat nem nyert, de azért ott van bronzok, ezüstök jó számmal. Ugye az fokozódik?
2: Tételezés.
1: Tehát ez milliós
2: tétel. Ebben a cikkben ő azt nyilatkozta, hogy a villanyszereléssel ő most még kevesebbet keres, mint az életjáradékkal.
1: Ugye hát azért úszott 4 vagy 5 olimpián, gyerekek, onnan hozott érmeket, hát ez remélem. Egyébként úgy tudom, hogy azért tényleg nagy vonalú velük az állam. Szóval, hogy ez egy ilyen mindenkori életjáradék, ha te valamilyen éremmel jössz, akkor azért az nagyon szép az életjáradékban. Nem tudom, Zsül, nem látom, csak úgy kíváncsiságon, nagyságrendű lettem volna kíváncsi, hogy mennyi.
3: Milyen civil foglalkozásokat tudtok elképzelni mostani híres sportolóknak és egyéb teljesítménnyel rendelkező embereknek? Igen. Most a fizetés.hu-n vagy a...
1: Na, nem, nem, az életjáradékot néztem, csak kíváncsi voltam, hogy az olimpikonoknak...
2: A bruttó átlag keresetnek megfelelő havi juttatást kapnak.
1: Aha.
2: Igen.
1: Arany az 667 bruttó, az ezüst az 467, az nagyon szép bruttó, és a bronz az pedig 221 nettó. Aha.
2: Na, de hogyha ebből több van...
1: Akkor az viszont
2: ugye
1: annyi van.
2: Ugye hány van? Két, hogy van? Három?
1: Négy ezüstje, hat érme van, négy ezüst és két bronz.
2: Hát akkor az és négy, olimpia. Négy, az 16 körülbelül, 1,6 millió, meg a bronzok.
3: Laci, adja már a kölcsön
1: kicsit. Laci, aztán figyelj, gyere majd, de kiszerem már meg. Nem tudsz, hogy kicsit aztán
3: kölcsön. Ez a fireleje, ezt ki kell fizetni?
1: Ha láttuk most a Balázséknál hallottuk ezt az életgyáradék, hogy azért a csúran csepet. De hagyj, engedd már nekünk ezt a villanyszerelőst itt, Lacikám. Akkor jó, akkor szépet kap. Gyerekek, 30 évet töltött a medencében.
2: És nagyon-nagyon nagy eredményeket hozott Magyarországnak.
1: Persze. Egyetlen rossz volt neki, hogy Michael Phelps-el egy érában úszott sajnos, és hát a Phelps az egy másik kategória.
3: Balázs, te a 20 év rádiózásra milyen életjáradékot fogsz kapni?
1: Hát remélem, hogy...
2: Várjam az RTL-t, és várja a Patek Filipet még, hogy mi az Isten Rolexet kértél a izére a 30-as évfordulóra.
3: És mit kapta helyette?
2: Semmit.
3: Erről most nagyon sokat panaszkodnak. Most hallottam ilyen egyéb híres embert, akik hosszú évtizedeket tudtak le, hogy régen itt ilyen szokások voltak, hogy ott vagy, mit tudom én, 20 évig valahol, és akkor elvisznek egy világ körüli útra, vagy kapsz egy nagyon szép órát, és most mit kapnak? Betegelnek egy Facebook poszton.
1: Nem, kaptam, 20 éve voltam az RTL-nél, és akkor kaptam.
3: Nem, mint egy babettát.
1: Apróságot, nem, egy Maserati.
2: Hát persze, hát adhattak volna Ferrarit is, mi?
1: Most tényleg ott álltam ott a garázs, és azt mondom, hogy ez? Most ezzel szúrjátok ki a szemem. Egy Maseratival, de komolyan.
3: Hát szóval kicsit azért izért, nem, hogy ugye a szokásokat ugye elhajálhatjuk.
1: Nem, van. Nem akarom kiadni a céget, mert nyilván nem titok, vagy nyilván titok, de hogy nem adnak
3: tehát,
1: azért.
3: Tehát az RTL klubot nem akarod kiadni, de most olvastuk fel a Csalacinak a teljes nettó.
1: Nem arra, hogy nem mondom, hogy mit kaptam, hogy hol tartom én ezt az aranygyíságot, amit kaptam.
2: Aranygyíságot.
1: Ezért mondják, hogy szűkbasziklet. Ha megérjük.
3: Mikor lesz az?
1: Hát én 2003-ban kerültem az RTL-hez, tehát akkor az 2033, amikor én 30 év vagyok a csatornánál.
3: Hallod Péter,
1: készülj, nyisd a széfet. Az nagyon drága lesz az a 30 éves évforduló. Na most, ha én kimcsit eszem, és tonhalat, akkor elmondám, mi történik azért közben a másik oldalon, jó? Tehát itt olimpikonok jönnek, mennek és beszélgetnek, ugye, hogy Csalaci. Közben Eszter, ez alatt a megszólás alatt, csak hogy értsük, hogy ki van azért a spektrum másik oldalán is, jó? Fogta a fiskersollót, és 1 milliméteres távolságokkal az adásmenet alját szépen úgy rojtozta ki, érted? Ahogy senki bevágott körülbelül 150 darab vágást.
2: Milyen jó érzés.
1: Felfoghatatlan. Nagyon tehát egy, vagy konkrétan kicsim, hímzett tényleg egy indiai szőnyeget az adásmenetből.
3: Ez a minimum, így kellene kaptunk minden reggel, csak mondom nektek.
1: Ilyen teljesen farccal 400 darab vágást ejtett az adásmenet alján. Értitek, hogy azért...
3: Hogy gyere velem, Balázs,
1: értem a kimcsimet, de hogy azért a másik oldal is küzd.
3: Ez tökéletes, ezt nem
2: idegbe vagy, bébi.
3: Nagyon szeretem azt az érzést, mert ez 5 darab lap össze egymásra mihez kapcsolva.
1: Igen, de
3: és
1: hogy
3: ez egy nagyon jó papírvágóló, és hallod? Figyelj.
1: Figyelj. Bocsánat, ez a belem volt.
2: Ez a kimcsi.
1: Figyelj. És vágja. Na most akkor azért ki van itt nagyon készen?
3: Tudom, milyen jó érzés, ezt te jó, hogy tudom, milyen jó érzés.
1: Tudom, mert igen, hát
2: rosszabbak.
1: Izgatja az idegrendszeredet, tehát tudom, abszolút. Na ennyi gyerekek, hát így szórakozunk. Jövünk, mindjárt 9:30 van, jövünk a nap legjobb pillanataiban.
0: Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vokáció! Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: Summer to Tahiti. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
10: Ne hagyj ki semmit. A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
11: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
12: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Carson Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a csillederbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a búgó csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
15: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói Vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubileumi tanévnyitóra készül a Bolyai János Gimnázium. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken a Szent Lázár lovagrend. Jönnek a részletek. 60 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium. A jubileumot az előttünk álló tanévben több eseménnyel, programmal ünnepli az intézmény, köztük a pénteki nagyszabású tanévnyitóval, tájékoztatta rádiónkat Bagyinszky Boglárka igazgató. Mint mondta, az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, a programon az intézmény jelenlegi és korábbi diákjai mellett pedagógusok és meghívott vendégek is részt vesznek. A jubileumi műsorban bolyaisok idézik fel az iskola elmúlt 6 évtizedét. A rendezvényen több egykori diák is fellép. Kubinyi Júlia népdal énekes mellett Kovács Orsolya és Pócos Mátyás Bendegúz is szerepel a programban, de láthatja a közönség Miketz Estilla színművész előadását is. A jubileumhoz kapcsolódva képzőművészeti kiállítást is rendeznek, és vendégként érkezik Magyar Géza építész is, aki az iskola városközpontot meghatározó épületét tervezte. Az iskola történetét a hagyományok ápolása és az oktatás folyamatos fejlesztése egyaránt végig kíséri. Ma az intézmény többféle gimnáziumi képzést kínál, köztük emelt szintű idegennyelvi és két tanítási nyelvű képzéseket, de a megyeszékhelyen ez az iskola a zászlós hajója a természettudományos oktatásnak is. Jótékonysági ruhaosztást tart pénteken délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktár helyiségében. A lovagrendtől pénteken fél 9 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 rádió egy hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll, a lehetőségről értesítsék a környezetükben élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Sport. A harmadik fordulóval folytatódnak az előttünk álló hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály küzdelmei. Szombaton délután 5 órától 5 mérkőzést rendeznek meg. A Mohora a Széchennyel, a Vizslás a Pásztóval, a Szügy a Nagybátonnyal, a Romhány a Diós Jenővel, a Héhalom pedig a Berkenyével fog játszani. Vasárnapra egy meccs marad. Szomszédvári rangadó keretében a Karancsberényt fogadja majd a Karancslapújtő délután 17:30-tól. Tömegközlekedés. Jelentősen módosul Bátony terenye helyi járati menetrendje szeptember 1-től. Többek között megszűnik a Nagybátony Ózdi út 10-től induló 3C járat, de számottevő változások lépnek életbe a további viszonylatokon is. A helyi járati menetrend átalakítása érinti a Szupatak templom Kisterenye vasútállomás viszonylaton közlekedő helyközi járatokat is, melyek közül néhány busz indulási ideje módosul. További információ a mavcsoport.hu oldalon érhető el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nek egy szép szempáramás, hogy neki figymaszűkület.
1: Igen, igen, úgyhogy erről beszélgetünk. És a munkai balesetekben azt boncolgattuk, hogy mennyi idő után vennénk észre, ha valamelyikünk nem jönne vissza a budiról.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávábbak vagyunk. Oké, nekünk az urológus?
3: Nekünk az,
1: hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanó gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme? Mert
0: lehet, én imádom a nőgyógyászomat.
1: Szereted a nőgyógyászodat?
0: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyes az tudunk beszélgetni, miközben nézelődik.
1: Igen, miközben a has
3: belőle vagy. Hogy van?
0: Szemkontaktuson.
1: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus, nekem például a tű.
0: A vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
1: Altatásban megcsinálják.
0: Nem akarok altatást. Engem ne altassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
1: Gyere, akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
4: Szádon keresztül bármi.
1: Szádon keresztül bármi.
4: Tehát, hogyha gyomortükrözés.
1: Aha.
0: Előző életeiből felgyűlemlett bűntudat miatt. Nem
1: neked valamit ledugnak. Neked hogy ledugnak valamit a szádon. Nekem például az annyira nem képzel.
0: Én hány is tudod nagyon könnyen. Viszont, jó, tudod, de hát ez... Megvan, tudod?
1: Hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
0: Hogy kerültél a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent megtettem. Amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
1: Amikor kifordítják a szemedet.
0: Injekciót kell kapni a szemgolyójába, ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról nem lehet...
1: Tűvel, van ilyen. Abszolút.
0: Igen,
3: mit csinálnak olyankor? Érzést felenít?
0: Nem tudom, miért kapta. Egy barátnőm apukának diabétesz miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
1: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
0: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
3: De nem, hanem de ki fél jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
1: Mi gyávábbak
3: vagyunk? Az is férfi.
1: Nagyon sokan rettegnek, tehát nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz menni, mert az egy olyan félelem.
0: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
1: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
0: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, hogy amikor ott van a kedves fogoros, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkőleszedéshez, akkor gyere már, Kati!
1: És akkor
0: így kifordul a szemed oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette le a...
1: Egy mengele inkarnáció.
0: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyedet.
1: Kati most idegig viszi a fogjuk.
0: És konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jöttem, hogy ömlött a vér a számból, meg Kati jól érezte magát.
1: Jó, ami nekem még nem volt, de hát ha nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon jó, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta. Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
0: Szimuláljuk a szél.
3: És most húzzuk le a nadrágot.
1: Húzzuk le a nadrágot, itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
0: Már nem létező péniszedben már visszahúzódott.
1: Nem, köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
5: Nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb. Az egyébként félelmetes, amikor fönn van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétem, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
1: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
3: Mert nem tudsz kimenni. Nem baj,
1: hagyd pisiljek ágyba. Nem érdekel, hogy fekszem egy hétig
5: abba. De műtét előtt, tehát a műtőasztalon nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
1: Nektek nincs katéter felhelyezési para? Nincs.
3: Mindenkinek.
1: Hát mindenkinek.
3: Szerintem, azon gondolkodtam. Ami ilyen altáj, elől hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az a legrosszabb.
0: Hát én mióta elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldnek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
1: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni. Nem értjük.
0: Az volt, hogy én akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem, hogy
1: 42 hetes terhesen.
0: Igen. 42 hetes terhesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az kérdés, hogy itt van még hely.
1: Home office-ban vagyok, dolgozom,
3: na,
1: de megráz az áram.
0: Ez munkahelyi baleset.
1: De home office-ban vagyok.
3: Hát de az most az a munkahelyed.
1: Igen. Tehát az a munkahelyed.
0: Ha kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt,
1: hogy bármi történik veled otthon.
0: Az a saját felelősséged, és ez így szokott.

0: történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
1: Egyébként mit jelenek az, hogy munkai baleset? A sebesség már csak elhunyt munkai balesetben? Miért fontos, hogy munkai baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet? Átvállalja a költségeket? Segíti a családomat?
2: A más a lóvé a végén.
0: Más a lóvé a végén.
1: Persze, a kilépő?
2: Igen, a kilépő.
1: Más a kilépő papír.
2: Hát azért a család azt csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
1: tehát
2: az...
1: más van a kilépő papírodon.
0: Igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
1: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
2: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem ízé ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
1: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csenny megcsinálta volna, akkor ez már munkai baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkai baleset. Aha, értem.
0: Hát igen, de ez egy érdekes.
1: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
0: Például...
1: Itt ez a legfontosabb. Működjön
0: de,
1: a laptop.
0: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogás, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már benne vagy a munkahelyen, akkor az már ház. Nem?
2: Ja. Tehát, hogy akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés van.
1: Jó, oké, bocsánat, egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
0: és is a
2: utána meghalsz,
1: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
2: Az nem az, tényleg.
1: Hoppá! Érdekes. Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, a laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már ben vagyok a munkahelyen.
0: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
1: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi, konfliktus?
0: Vagy ott még nem indult el semmi?
1: Igen, semmi, hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
0: Így van.
1: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen is bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
2: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
1: Igen?
2: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
1: Igen?
2: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
0: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
2: Semmi?
1: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek
0: akkor
1: a HR-esek azért.
0: Jár, mert nem dolgozol rendesen.
1: Szakkanári!
0: Így van.
1: Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
2: Ez az utolsó bosszú.
1: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
0: Mit nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
1: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
0: 2-3 hét.
1: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállása. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
2: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
1: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtam, meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
0: Látod, jól érzem magam? Magadból indulsz. Azt jelenti, elmondom, mit történt a valóságban.
1: Én bemennék utánatok 3 perc után.
0: Soha nem jönnél be. Oda sem nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
1: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
0: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. Balázs!
2: Egy kicsit így lógna a lábad.
0: Mondtam neked, ne heröljön hozzá, Balázs!
1: Szeszi mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, hívjuk még a naphallgatóját. Jót írt, és szafári belépője van.
2: Bizony. Nagyon hoppácska. Szép. Kintalvós, reggeli állatetetős.
1: Az milyen jó élmény.
0: Visszakapcsolják a mikrofonodat.
1: Igen, a hangod is van. Innan szól, és ett állatot etetsz?
2: Igen, reggel.
0: Mikor szól, lámával?
1: Milyen Balázsék, haló? Milyen haló? Hát Balázsék így.
4: Balázsék, úristen. Sziasztok.
1: Ciao. Hogy hívnak?
4: Martin vagyok, sziasztok.
1: Martin, hát milyen jót írtál nekünk?
4: Na melyiket írtam, a kettőt is küldtem.
1: Na melyiket küldette, Martin?
4: Hát vége van kimcsi.
1: Azt, meg is vagyunk, erre gondoltunk. Nagyon szeretjük, itt a kimcsiről beszéltünk. És ezt küldte nekünk, hogy vége van kimcsi. Ezt szerettük. Szerettük ezt az üzenetet. A másik akkor nem is érdekes. Akarsz menni szafarizni?
4: elmehetek, ahogy van.
2: Hát szerintem mennyi, mert ez egy nagyon jó buli.
1: Ezt figyeld, hallgass csak, figyelj, megőrülsz, hallgass meg.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Na?
4: Na, hát csak egy kell próbálni.
1: Hát csak el ki kell próbálni. Küldjük akkor neked, jó, menjél?
4: Rendben van, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
4: Ciao, sziasztok!
1: Hello. Látjátok, hogy szafarizik?
2: Nagyon.
1: Látom magam előtt.
0: Ez itt oroszlán. Na jó, van.
1: Hát ez is volt a tovább.
2: Megfordulok, hol a kőbányaim.
0: Ennyi. Orszarvú macska, mi ez? Na jó, van.
1: Perajszarva van.
0: Szeretem az ilyen embereket, ez egy nyugodt energia.
1: Nem tudod felidegesíteni.
0: Így van.
1: Hozza a kötelezőt. Oké, gyerekek, megyünk, holnap jövünk, jó?
0: Így van.
1: Holnap,
2: nem mindenki.
1: Van, aki két napból áll a hét, nem érdekes. Úgyhogy volna. És vágja. Már a másik oldalt is bevágta. Perzsa szőnyeget csinált az adásmenetből, igen.
0: Szóval azt szeretném mondani, hogy a Vidor Fesztiválon találkozunk este. Ne felejtsétek el, hogy a Presser Gábor is ott lesz.
2: És
0: én is ott leszek, és megyek, mert még a Túróci Szabik színdarabját is meg akarom nézni 5-től. Úgyhogy I'm out, és akkor jövő héten találkozunk.
2: Hétfőn? Vagy...
0: Nem, mert iskolában engedem a gyermeket, hogy szerda, csütörtök, péntek, ezeket a napokat tudhatjátok enyémnek.
1: Nem gondolod, hogy csak úgy aztán megindítja a hetet. Hát még rápien a hétvégére, hétfőn és kedden.
2: Hát
1: Vidor
2: Fesztiválon van, hát el fog fáradni.
1: Hát ráadásul
2: Presser koncert, végig táncolja.
0: Az én társadalmi státuszom megköveteli, hogy esténként színházba járjak. Nem tehetek róla, ez van.
1: Ti jócska prolik.
0: Ti nézzétek a való világot.
1: A való világot maga egyszer, a Balázs.
0: Húzzátok el, ezért én meg majd tapsikolok a kis színházamban.
1: Na jól van, hát akkor örülünk, hogy akkor... akkor...
2: Láttunk, hogy örülünk,
1: nagyon jó volt veled ez a két.
0: Szívesen srácok, tényleg, örülök, hozok nektek egy lótortát, hogyha jól viseljétek.
2: Jó tortát.
1: Egy olyat, amit kipasztoltál.
0: Gulyáskrémes tölteléket szeretnétek bele, vagy valami mást?
1: Egyébként ez nem rossz. Jó, májkrémmel egy jó csokis lótorta, én azt nagyon adom.
0: Szerintem
1: én így ilyet akarok jövő héten enni.
0: Egy ilyen tonhalkrémes, tojáskrémes, gulyáskrémes. Nem?
1: Jó.
0: Jó, mindent hozok. Ne hiányozzak nagyon, már csak a holnapot kell kibírnotok.
2: Meg a péntek, szombat, vasárnap, hétfőt.
0: Igen.
2: Keddet.
0: Igen, de ez csak néhány szóra eltelik.
1: Viszont a benned, hogy péntek van, gyerekek, elröppen.
0: Igen, akarjátok, hogy bejelentkezzek a gyerek évnyitójáról majd?
1: Hétfőn nyitjátok?
2: Közvetítsd az igazgatói beszédet, kérlek.
0: Jó. Az óriási lenne, óriási ott állnék egy enizővel. Egy technikus kérhetek, akkor elvinném a...
2: Gyula, intézkedj!
1: Milyen régi vágású iskola ez a klasszik, én mitől a Diri igazgató igazat mond.
2: Akkor egyszer.
1: Ketten elájulnak, valaki elszavarja a nemzeti dal, tehát ez még van, ez
0: kedves diákok, ma még igazat mondok.
1: Igen, ez még van, hogy klasszik évnyitó.
0: Persze, hogy van. Hát honnan tudják, hogy mennyit az év, ha nem nyitják?
1: Elküldik a szülőknek e-mailbe, hogy reggel 8 órakor várjuk a gyereket, azt tessenek befáradni. Most mit tud elmondani?
0: Én már összeveztem 300 lányommal, hogy a szenzorossága milyen fehér blúzt tud elviselni magán. Vettem neki csuklóigérőt, könyökigérőt és rövidújút. Háromféle nyakkal.
2: Kislányát, hogy el van kényeztetve.
0: Hát figyelj, hát ennek semmi sem.
1: Nem megy be csak ugyan az iskolába.
2: Majd ő kiválaszt.
1: Hát majd ő megmondja, igaza van.
0: Felpróbáltuk a többit, vissza kire küldenem, de helyette szétszórom a lakótársaink, vagy ami ez a szomszédaink között. Igen.
1: Na, menjünk szekrényszagú tanárokkal ide valaki. Ne bántsátok őket, ne bántsátok.
0: Majd jövő héten bántjuk őket.
1: Így van, jövünk holnap, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.
3: A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
7: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fun VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
15: Reklámot hallottak.
16: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő Arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a csilladerbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
22: Ébredjen Balázsi!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juha.

0: the World Is Mime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttöt mindenkinek, a pihenő Györke Attila helyett a kipihent Kismárti hozza az igazi mai slágereket, az én vagyok, üdv mindenkinek. És hát azt nézem, hogy a mai nappal együtt 5 nap maradt a vakációban a Rádió 1-esek. Hát ez már tényleg nem sok, aztán becsöngetnek. De még azért az utolsó nagy nyári zenei fesztivál zajlik, ez ugye a Szín, a Szegedi Ifjúsági Napok. Itt két színpaddal is kint vagyunk a Rádió 1-es DJ-kkel. Most Siri remixében hozom Ed Sheeran dalát, a Camerát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Lady Gaga egy duettje után közlekedési információk a Rádió 1-en. Gyorsan összegyűjtöttem hallgatói üzenetek alapján a fontos tudnivalókat. Dóri jelezte, hogy a 11-es főúton Szentendrétől a főváros felé erős a forgalom, ez még teljesen normális. M3-as autópálya bevezető szakaszán hasonló a helyzet. Történt sajnos egy baleset a 4-esen Ebes határánál. A 211-es kilométernél emiatt lezárták a félútpályát. Jöhet egyéb közlekedési információ is. 0620 311 111. Mindenki vigyázzon magára és másokra is az utakon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Miért csak igazi mai sláger megy? 10:30 előtt járunk, hát 7 perccel, azt nézem, 6 és fél perccel Rádió 1-esek, akinek rendes hivatali munkaideje van, az most már bent van az irodában, talán az első kávét mosolyogva megitta a kollégákkal a konyhában, és elkezdődhet a munka. Szia Márti, de örülök neked, itthon sütök éppen, nem saját magammal beszélgetek, Ildikó üzenetét olvasom. Ed Sheerantől hoztad az egyik kedvencemet, ennek külön örültem. Ildikó, akkor ha bírod az EDM-et, jó hírem van, mert jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
2: Balázs, na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
3: Jaj, ne. Most tényleg rúgjuk ki az Atist.
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és négy napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-el együtt, ez a Sleep Tonight.

0: Purple Disco Remixben. Szinte mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Töltöl hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ébredjen Balázsék!

0: fél és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Immár 23. alkalommal rendezik meg a Szilva szombatot Kétbodonyban szombaton. Az eseményt délután 1 órakor nyitják meg, ezt követően hagyományőrző műsorokat láthat majd a közönség. Este 6 órától Csemerendre zenél, 7 órától a Derbi zenekar koncertezik, míg 9 órától Fernando és Réna gondoskodik majd a jó hangulatról. A nap zárásaként este 3:40-től DJ Szilveszter lép majd a lemezjátszók mögé. Az idén tavasszal elhunyt író, költő, szerkesztő Ádám Tamás tiszteletére rendeznek emlékestet szülővárosában, Balassagyarmaton, az Artéria Galéria és Klubban. A szeptember 4-én, pénteken délután 5 órától kezdődő eseményen Ádám Tamás barátai és tisztelői is közreműködnek. Idén először rendezik meg a Macskakő Fesztivált Salgótarjánban szeptember 11-én és 12-én, jelentette be a remek salgótarjáni rendezvény média turisztikai és művelődési központ. A gasztro és zenés fesztiválnak a városi strandfürdő fog otthont adni, ahol két helyszínen, a Macskakő arénában és a Fészer színpadon koncertekkel és DJ-szettekkel várják majd a közönséget. Szeptember 11-én pénteken fellép a Carson Koma, Joer Junior, DJ Balmier, DJ Kray, DJ Titán és Olá Gyuszi is. Szombaton főzőversennyel indul majd a nap, de lesz kőhajítókupa és csilladerbi is. Kora délután a színpadon a Búgó Csiga zene lép fel, majd Bing Nyuszi szórakoztatja a legkisebbeket. Este 7 órától fellép Kökény Attila és Rakoncai Viktor, majd Karácsonyi János, James és Bérces Viktor. A nap zárásaként pedig Bétót László érkezik a lemezjátszók mögé. A Macskakő Fesztiválra jegyek elővételben a József Attila Művelődési Központban, valamint a salgóremek.hu weboldalon vásárolhatók.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Rádió 1.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is. A mikrofonnál Kis Márti, Györke Attilának jó pihenést, most dance popot hozok, de úgy, ahogy csak a David Guetta tudja. Jennifer Lopez-el közös dala szól, az első közös munka, ami érdekes, hiszen mert mind a ketten annyira veteránoknak számítanak a pop bizniszben. Ja, van egy ilyen városi legenda, hogy annak idején azért nem dolgozott együtt Madonna David Guettával, mert Guetta horoszkóp és Scorpio, Madonna meg oroszlán. Hát Jennifer Lopez is oroszlán, neki jó a Guetta.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz jöhet? Shakirát és Burna Boyt már bekészítettem, előbb kaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztár focista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van. Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal, míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta?
6: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day-s tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
9: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Lady Gaga dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620 311 111-re jött. Mondd el, Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibolna. Köszönöm szépen, az M5-ösről is kaptam híreket balesetről, 154-es kilométer, Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után. Hát itt le is zártak a sávot, 0620 311 111, mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lady Gaga dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620-311-111-re jött. Mondd el, Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibola, köszönöm szépen. Az M5-ösről is kaptam híreket balesetről, 154-es kilométer, Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után. Hát itt le is zárták a sávot, 0620-311-111, mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, pár óra múlva pedig folytatódik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 Stégnél. Ugye a napközbeni alapozás az ott van, 5 órától, aztán este 11-től át lehet cuccolni a Rádió 1 arénához, ott folytatódik a buli. Ma Stégen Antónió kezd, az arénában pedig Hanvai PG. Gyorsan megnéztem a részleteket, indul nem sokára a Daily Mix is, nem akárkivel, Kamrád barátunkkal, ezzel a dallal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

fogakat összeszorítani. Még másfél nap van hátra ebből a hétből, aztán jön egy újabb hétvége, amikor lehet strandolni, bulizni, vagy utazni egy jót és közben feltöltődni. Bírjuk ki valahogy ezt a kis időt, hogy aztán miénk legyen az augusztus utolsó szombat vasárnapja. Ez a mai feladat, és ha minket hallgatnak közben, akkor a lehető legjobb zenei szórakozást igyekszünk nyújtani mindenkinek. Töltsék velem, töltsék velünk a következő 120 percet, én Andó Ákos vagyok. A Be Mine-nal, vagyis Kemred felvételével már el is kezdődött a Daily Mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymást nálunk, a sok-sok kedvenc zene közt pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból és visszaemlékezésből is, hoztam mindenből jó párat erre a csütörtök délutánra, tehát maradjanak velünk. A zenei felhozatalból hamarosan megszólal Ava Max-tól a Kings and Queens, jön a Bumble Alex Kenji újraértelmezésében, de mindenek előtt a Milky Chance és a Stolen Dance.

csak igazi, ma is slágerek mennek a 100,4 Rádió egyen csütörtök délután is. Gasztro és zenés fesztivált rendeznek Salgótarjánban a Strand területén szeptember 11-én és 12-én este. A szombaton 7 órakor kezdődő Macskakő fesztiválon Kökény Attila és Rakoncai Viktor indítja be a hangulatot, majd Karácsony János James az LGT gitáros énekese játszik Bérces Viktorral duóban. A Macskakő fesztivált este 10-től Bétót László rendkívüli poptarisznyája zárja. A már pénteken egy Carson Coma koncerttel kezdődő kétnapos gasztro és zenés kavalkádra jegyeket a Városi Művelődési Házban és a salgóremek.hu oldalon is lehet venni. Lássuk, hogy mi mit választottunk az igazi mai slágerek közül az elkövetkező percekre itt a 100,4 Rádió egyen. Hát hamarosan megszólal a Panic at the Disco és a High Hopes, és itt lesz Sugar Daddy, Tóth Abigail és Accent felvétele, előbb azonban Selena Gomez és Marshmello jönnek, no meg a Wolves itt a Daily Mixben.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Két helyi fotós kiállítása is nyílik augusztus 29-én a Magyar Fotográfia napján. A József Attila Művelődési Központban Homoga József prágai Anzix, míg Dr. Gál Zoltán Zene a szemnek címmel mutatja be felvételeit. Mindkét tárlat szombaton 11 órakor nyílik a Művelődési Központ előterében, illetve fotógalériájában. Holnapig pedig még megtekinthető az a vándor kiállítás is, amely a Balassi Bálint könyvtárban várja a fotózás iránt érdeklődőket. Agócs József felvételeit ma és holnap a könyvtár nyitvatartás idejében lehet megtekinteni. Hamarosan Hypaton és Norma Jean Martin hangja tűnik fel itt a 100,4 Rádió 1-en, de David Guetta és Beverexa igazi mai slágerét, a Say My Name-et is meghallgatjuk. Előttük azonban a csütörtök délutánt egy különlegességgel folytatjuk, a német Milk and Sugar egy igazi munkadalt vett kezelésbe Maria Márquezzel. Ez lett a Canto del Pilar.

Továbbra is csak igazi mai slágerek mennek a 100,4 Rádió 1-en. 9. alkalommal rendez jótékonysági terepfutó és Spartan versenyt szeptember 12-én a Palóc Roham Egyesület Salgótarjánban. A Salgó Charity Race ez alkalommal többféle felkészültségi szintnek megfelelően kínál akadály- és futótávokat a Karancs térségében, a rajt és a cél a salgótarjáni strandon lesz. Az ez évi futam kedvezményezettje a Salgótarjáni Atlétikai Klub lesz, amely 2000 óta a mostoha felkészülési körülményei közepette is 26 országos bajnoki címhez segítette hozzá a helyi és környékbeli sportolókat. A Palóc Roham Egyesület a szeptember 12-i Salgó Charity Race korábbi rendezvényein több millió forinttal tudta támogatni a város rászoruló közösségeit. Mi egy újabb latinos életérzésű dallal, Enrique Iglesias felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Duele El Corazón.

te bum bum boy. Csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en. Jövő héten hétfőn nyíló önálló kiállítása jelentkezik egy Salgótarjáni festő Tuska Csaba, a civilben a kormányhivatal építésügyi osztályának vezetőjeként dolgozó művész augusztus 31-én délután 5-től Nemtiben a helyi civilház kiállító termében mutatja be elsősorban portrékból álló repertoárját, az érdeklődőket a megnyitó után pedig kötetlen beszélgetésre is marasztalják. A tárlat szeptember 11-ig lesz megtekinthető a civilház nyitvatartási idejében Nemtiben. Infinity, ez pedig már a következő igazi mai sláger címe, amely itt a 100,4 Rádió 1-en szólal meg csütörtök délután, jön a Guru Josh Project felvétele itt a Daily Mixben. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Igazi mai slágerekért érdemes a 100,4 Rádió 1-et választani, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád megyei gálaestjét pedig azért, mert itt köszöntik majd az év vállalkozóit, és itt hirdetik ki, melyik kategóriákból és kik nyerik el ebben az évben a megyei prímadíjat. A szeptember 28-án Bátonyterenyén megrendezendő VOSZ Prima Gála fellépői közt ott lesz a balassagyarmati Latte Mafiato zenekar, Vaspál Alex artista tanítványaival lép fel, a folk opera összeállításban pedig Simon Kata, Lehocki Balázs, Kovács Dodi, Olá Patrik és több figyelemre méltó ifjú tehetség is bemutatkozási lehetőséget kap. A VOSZ Prima Gálának a Bátonyterenyei Ady Endre Művelődési Központat helyett szeptember 26-án szombaton 17 órától. Mi pedig Zane és Sia felvételével a Dust Till Dawn-nal folytatjuk a Daily Mixet a 100,4 Rádió 1-en az igazi mai slágerek közt. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do.

0: Mondhatnám azt is, hogy hip-hop és véget ért a délutáni első óra. A Daily Mix itt a 100,4 Rádió Egyen, a zenei felhozatal azonban továbbra is igazi mai slágereket tartogat majd nekünk a következő 60 percre. Ahogyan megszokhatták, egy órától vételkörzetünk legfontosabb és legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezt követően pedig jön egy újabb óra csupa-csupa jó zenével, amit egy most nagyon futó remake-kel kezdünk. Egy igazi Faithless örökzöld feldolgozásával, BB Rexa New Religion-jével indítjuk az újabb órát itt a 100,4 Rádió Egyen. Most már ne is menjenek sehová, hamarosan ezzel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lakatos Kati vagyok, hozom a helyi híreket augusztus 27-én 13 órakor.
3: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: UNESCO ellenőrök érkeztek a Novokrád-Nógrád Geoparkba. Jubileumi tanévnyitóra készül a Bolyai János Gimnázium. Injekciós tűvel rabolt ki egy férfi egy salgótarjáni dohányboltot. Rendőröket díjaztak augusztus 20-a alkalmából. Idén ismét felülvizsgálja az UNESCO a Novokrád-Nógrád Geopark működését, melynek részeként szerdán Salgótarjánba is ellátogattak a szervezet ellenőrei. A Novokrád-Nógrád Geopark az UNESCO globális geoparkok megjelölés 2015-ös létrehozása óta birtokolja az UNESCO globális geopark címet, mely azonban nem örök időre szól. A megtartására való jogosultságot 4 évente felülvizsgálják. E folyamat részeként látogatott el a Novokrád-Nógrád Geopark területére 2 ellenőr az UNESCO globális geopark hálózattól. A Németországból és Írországból érkezett auditorok szerda reggel a salgótarjáni bányamúzeumnál is jártak, ahol Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere elmondta, itt tartózkodásuk során a geopark több kiemelt pontjára is ellátogatnak az ellenőrök. A folyamat során egyebek mellett vizsgálják, hogy milyen állapotban vannak az egyes helyszínek, illetve hogy a látványosságok milyen minőségben és formában vannak propagálva. A városvezető arról is beszélt, a cím megújítását célzó folyamat számos adminisztratív feladatot is magával vonz, ennek nagy részét mostanra elvégezték. A vizsgálat nagyjából 1 hét alatt lezajlik, a cím meghosszabbításáról azonban csak jövő tavasszal fog döntés születni, tette hozzá. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán. A tárcavezető hétfői bejegyzésében az új egészségügyi kormányzat első 100 napja kapcsán fejtette ki meglátásait, illetve adott hírt az eddigi intézkedésekről. Hegedűs Zsolt többek között arról is beszámolt, hogy miniszteri biztosok kezdték meg munkájukat több olyan területen, amelyeket szerinte hosszú időn keresztül nem kezelt megfelelő súllyal az egészségpolitika. Ezek közé a várólisták csökkentését is, melynek szakmai programja már elkészült. A szükséges kormányzati döntést követően ősszel pedig megkezdődhet annak végrehajtása is. Úgy fogalmazott, egy hosszú évek alatt felhalmozódott várólista probléma esetében nem az lehet a 100 napos mérce, hogy a probléma már megszűnt. Az viszont jogos elvárás, hogy legyen szakmai terv, finanszírozási háttér, végrehajtási menetrend és mérhető eredmény. Mint arról nemrégiben már beszámoltunk, hazánkban a legtöbben térd és csípő protézises műtétre várnak, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatbázisa szerint. Térd protézis műtétre országos átlagban 292 napot, míg a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház esetében 345 napot, azaz csak nem 1 évet kell várni. A csípőprotézis műtétnél az átlagos várakozási idő 142 nap. A salgótarjáni kórház pácienseinek ennél valamivel kevesebbet, átlagosan 127 napot kell várniuk. 60 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium. A jubileumot az előttünk álló tanévben több eseménnyel, programmal ünnepli az intézmény, köztük a pénteki nagyszabású tanévnyitóval, tájékoztatta rádiónkat Bagyinszky Boglárka igazgató. Mint mondta, az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, a programon az intézmény jelenlegi és korábbi diákjai mellett pedagógusok és meghívott vendégek is részt vesznek. A jubileumi műsorban Bólya Isok idézik fel az iskola elmúlt 6 évtizedét. A rendezvényen több egykori diák is fellép. Kubinyi Júlia népdalénekes mellett Kovács Orsolya és Pócos Mátyás Bendegúz is szerepel a programban, de láthatja a közönség Miketz Estilla színművész előadását is. A jubileumhoz kapcsolódva képzőművészeti kiállítást is rendeznek, és vendégként érkezik Magyar Géza építész is, aki az iskola városközpontot meghatározó épületét tervezte. A gimnázium 1966-ban kezdte meg működését, majd 1969-ben vette fel a világhírű matematikus Bolyai János nevét. Az iskola történetét a hagyományok ápolása és az oktatás folyamatos fejlesztése egyaránt végig kíséri. Ma az intézmény többféle gimnáziumi képzést kínál, köztük emelt szintű idegennyelvi és két tanítási nyelvű képzéseket, de a megyeszékhelyen ez az iskola a zászlós hajója a természettudományos oktatásnak is. A jubileumi tanévnyitóval a gimnázium több évtizedes történetének újabb fejezete kezdődik el, melyet a tanév során tanulók és tanárok együtt írnak majd tovább. Elfogták a rendőrök azt a 37 éves szalmatercsi férfit, aki fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetve rabolt ki egy salgótarjáni dohányboltot. A férfi múlt kedden este fekete maszkban lépett be az agyvapálfalvai üzletbe. Egy fecskendőt és injekciós tűt tartott a kezében, és miközben azokat összeillesztette, a bevételt követelte az alkalmazottól. Az eladó megijedt a fenyegetéstől, ezért a kasszából átadott neki 124 ezer forintot, amivel a rabló elmenekült. A rendőrök azonosították az elkövetőt, és hétfőn egy salgótarjáni buszmegállóban elfogták. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Nógrád vármegyei rendőr főkapitányság munkatársai is elismerést vehettek át augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. A vármegyei rendőr főkapitányság közleménye szerint Magyarország belügyminisztere Pósvai Gábor a szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott Kocsó Kovács Zsuzsannának, a Széchenyi rendőrkapitányság vizsgálójának. Mecser Tamás, az országos rendőr főkapitányság vezetője, soron kívül előléptette rendőr századossá Deák Pétert, a salgótarjáni rendőrkapitányság főelőadóját, és Hajdú Kornélt, a Széchenyi rendőrkapitányság kiemelt főnyomozóját. Továbbá pénzjutalomban részesítette Földi Józsefet, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatóság műszaki osztály fizikai alkalmazottját. Kalmár Zsolt megbízott vármegyei rendőrfőkapitány soron kívül előléptette törzszászlóssá Handó Tamást, a bűnügyi igazgatóság technikusát, Hartman Gergőt, a salgótarjáni rendőrkapitányság körzeti megbízottját, Veres Norbertet, a Pásztói rendőrkapitányság körzeti megbízottját, és Hugyes Istvánt, a Récsági rendőrkapitányság körzeti megbízottját. Kalmár Zsolt dicséretben és jutalomban részesítette továbbá a rendőrség 6 nógrádi munkatársát, míg 50, illetve 60. születésnapja alkalmából 14 főnek adott át emléklapot. A folytatásban Nógrád vármegyei sport következik. Szombaton újabb felkészülési mérkőzésen lép pályára a salgótarjáni KSE férfi kosárlabda csapata. A következő szezonban is az NB1B piros csoportját erősítő SKSE a Nyíregyháza után most a Százhalombattai KSE együttesét fogadja, mely egy vonallal lejjebb az NB1B zöld csoportjában szerepel. A mérkőzés szombaton délután 5 órakor kezdődik a salgótarjáni városi sportcsarnokban. A belépés ingyenes. Mint arról már beszámoltunk, a tarjáni kosár csapatjátékos mezőnyében több ismerős arc mellett számos újonc is szerepel. Továbbra is kapitányként vezeti az SKS-ét Hargitai Krisztián, aki már 6. idényét kezdi meg Salgótarjánban. Szintén a gárda tagja marad Cserényi Marcell, Cserényi Martin, Balázs Márton és Nagy Ádám Béla, az utánpótlásból pedig 4 fiatal, Kazinci Levente, Holló Ádám, Takács Máté és Sándor Barna kerül fel. Mellettük több új játékossal is bővült a mezőny. Osztoics Milán az Albafehérvártól, Bokamagó Áron a tavalyi bajnok Fóttól, Kálmán Bálint a Jászberénytől, Takács Dániel és Fekete Viktor pedig a Vasas Akadémiától érkezik. Szintén csatlakozott a csapathoz a jelentős NB1 ás tapasztalattal rendelkező Muca Tamás, valamint a budapesti Honvéd utánpótlásában nevelkedett Németh Attila Gergő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul! Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai sláger megy.

Az új órában is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en, a Gáspárok ünneplik ma a névnapjukat, amely egyébként egy bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint ugyanis a három napkeleti bölcs egyikének a neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző vagy kincstárnok. Lássuk, hogy milyen érdekességek fűződnek augusztus 27-éhez. 1310-ben Károly Róbertet harmadszor is megkoronázták, 1883-ban pedig a Krakatau vulkán tört ki, ez az esemény egyébként az emberiség történelmének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. Nézzük, hogy kik születtek augusztus 27-én. 1770-ben Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus, 1845-ben Lechner Ödön építész, 1877-ben Charles Rolls, angol autógyártó, a Rolls-Royce Motor Cars egyik alapítója, 1959-ben pedig Gerhard Berger, osztrák autóversenyző, 1964-ben Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas magyar sportújságíró, televíziós műsorvezető, 1982-ben pedig Kucsera Gábor, világbajnok kajakozónk. Végül kiktől kellett elbúcsúznunk ezen a napon? 1576-ban Tizianótól, az itáliai festőművésztől, 1967-ben pedig Brian Epsteintől, a Beatles együttes menedzserétől, aki kitalálta és sikerre vezette a gombafejűeket, 2017-ben pedig Lorán Lenke, Jászai Mari díjas magyar színművésztől. Hamarosan itt lesz velünk az igazi mai slágerek közt Tiesto, valamint Loa egy-egy felvétele, előttük azonban jön Martin Garrix-től és Jax-től a Told You So. Sometimes.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 100,4 rádió egy csak igazi, ma is slágerek mennek, és több érdekességet is tartogat ez a csütörtök nekünk. Ma van a kőpapírolló világnapja. A kőpapírolló világszövetség által életre hívott vidám akciónap, amely a tiszta döntések és az egyszerű szórakozás előtt tiszteleg. Ugyancsak a mai Szent Mónika emléknapja, a katolikus egyház ezen a napon emlékezik meg Szent Mónikáról, Szent Ágoston édesanyjáról, aki a keresztény édesanyák és feleségek védőszentje, és augusztus 27-e Moldova függetlenségének napja is, a Moldovai Köztársaság nemzeti ünnepe a Szovjetuniótól való 1991-es függetlenné válás emlékére. Mi nem kőpapírolóval döntöttük el, hogy Carly Rae Jepsen felvételével folytatjuk a csütörtök délután itt a 100,4 Rádió 1-en, már forog is a Call Me Maybe.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Az igazi mai slágerek továbbra is a 100,4 Rádió 1-en mennek, és hamarosan elkezdődik az őszi színházi évad a Zente Ferenc Színházban is. Szeptember 14-én szerdán este a Bűntény a Kecske-szigeten című krimivel indul a 2026-27-es szezon a Kamarateremben, pár nappal később, szeptember 24-én pedig már az első premiért, a Két néni, ha megindul című vígjátékot tekintheti meg a közönség.

Csak igazi, ma is sláger megy a 100,4 Rádió 1-en, és lássuk, mire számíthatunk időjárás szempontjából, hogyan készüljünk a hét utolsó munkanapjaira. Ma a tegnapinál több napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék azonban sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés felhő lesz az égen, említése méltó csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 29-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Taylor Swift csendes búsan szerelmes igazi mai slágerével folytatódik a csütörtök délután itt a 100,4 Rádió 1-en. Jön a Fate

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Györke Attilának jó pihit, a mikrofonnál Kismárti, és ez nem is fog változni egészen délután 5-ig. Na, 5 órakor startol majd a buli a színen, a Rádió 1 stégen, ugye ez a napközbeni helyszínünk, aztán 11 órától már a Rádió 1 arénában folytatódik a buli, tehát még egyszer szegedi ifjúsági napok, szombat éjszakáig kint leszünk. Ebben az órában is illusztris társaság gyűlt össze, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Shakira, Rihanna, most pedig a David Guetta, One Republic nagy találkozás.

0: Közlekedési információk a Rádió Egyen. Dóritól tudom, hogy az M5-ös Szeged felé, a Szegedi Ifjúsági Napok felé egészen jól autózható, Budapest felé viszont kis telek térségében dolgoznak a stráda mellett, a 141-es és a 140-es kilométernél külső sávzárás mellett végzik a munkákat. 2-3 kilométeres torlódás van már ezen a szakaszon a főváros felé, az M5-ösön. Jöhet egyéb közlekedési információ is, 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan az előbb már mondtam, 5 órakor indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 arénában, és hát itt a Rádió 1 összes frekvenciáján is kezdődik majd a buli. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Pure Beat Mix-el 2 órán át, aztán kívánságműsor Juhász Gergővel, ami pedig érkezik nem sokára, az ez a dal. Can't hold back, my heart is beating strong. Vagyis Ray Dalton és a Blood Running. Apropó kívánságműsor, jövő héten egy egészen speciális kívánságműsor is érkezik. Ilyen még tényleg nem volt. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: ez csak igazi mai sláger megy. Ó, csörgünk éppen, úgy láttam, meg úgy hallom. Hello, Rádió 1.
1: Szia, Márti, Zottyó Miskolc.
0: Zottyó, ezer éve, mi van veled?
1: Minden jó. Dolgozok egy folytában, Zottyó nincsen.
0: Mi nincsen?
1: Ivászat.
0: Ivászat nincs, ez nagyon jó. Hihetetlen jót teszel a szervezeteddel. Hosszú távon érezni fogod ennek áldásos hatásait.
1: Én tudom, Zottyó. Figyelj csak, Márti, üzenem a kollégáimnak, hogy kitartást. És jó ablakozást itt Miskolc és környékén.
0: Osztva Miskolc és környéke, most valamire ez jutott eszembe. Zottyó, köszi, hogy itt vagy velünk, én is küldök neked egy dalt, jó? A Szemfeldalát.
1: Köszönöm szépen, és nektek is szép napot.
0: És te, mint Ős Barázsik rajongó, fogsz majd kérni a speciális kívánságműsorban dalt jövő
1: igen,
0: héten?
1: Igen, én szeretnék lenne a második, mert mivel, hogy Feri, akkor lenne az első.
0: Hát igen, szerintem Zottyó bérelt helyed lesz ebben a műsorban, bár nem elég hosszú a kezem, hogy odáig elérjen. Köszi, hogy itt vagy velünk, neked szól nem sokára a Szemfeldal, a puszi.
1: Köszönöm szépen, puszi nektek is, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedocur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
8: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemedgyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
11: Igen.
10: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
11: Igen.
10: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
12: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
10: Semmi?
11: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyeld, milyen ravaszok ezek
12: akkor
11: a HR-esek
12: azért. Jár, mert nem dolgozol rendesen.
11: Szaktanári! Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
10: Ez az utolsó bosszú.
11: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
12: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
11: Mennyi időben mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
12: 2-3 hét.
11: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
10: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
11: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőt hívtok, meghalok. De itt szerintem fél tízig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba fél kilencig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
12: Magadból indulsz. Azt jelenti, elmondom, mit történt a valóságban.
11: Én bemennék utánatok 3 perc után.
12: Soha nem jönnél be. Oda sem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
11: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
12: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
11: Mindegy, eszem egy reggelit.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

0: csak igazi mai sláger megy. Halló?
1: Itt lehet zenét kérni?
0: Igen, minden nap este 7 órától, amíg Rádió egy Live Mix Summer Edition van. Tudtad, hogy megújult a nyári szünetre?
1: Nem.
0: Ha jókor szólok, nem? Így augusztus 27-én 5 és 7 között vannak a mixek minden nap. Mit akarsz még tudni erről valamit? Szakmai titkokat? Kulissza titkok? Melyik DJ jön ma?
1: Igen.
0: Gergő, melyik DJ jön ma?
2: Jurbi!
1: Rendben.
0: Minden tudsz most már. És a kívánság műsora Gergővel lesz 7 órától.
1: Oké. Okay.
0: Ha kívánnál egy accent dalt, már is teljesült. Ta-da-da-dam! Ezt most én küldöm neked a Don Lee-vet, okés?
1: Jó.
0: Szia!

0: Felé közeledünk Rádió Egyesek, de nincs ötlet, hogy mit is együnk. Augusztus 27-e a banánimádók napja, úgyhogy pattintatunk akár egy banánt. Én pedig hozom Kamrád dalát, azt, amit élőben énekelt nálunk tavaly.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: Sunnuntain hitit. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát most, hogy így hirtelen kellene egy ilyen 2026-os buli himnuszt választani, amire nagyon sokat pörögtünk idén nyáron, jó eséllyel ott lenne a top 10-ben ez a dal, Alex Kenji és a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-től lehetett hallani, akikkel

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Eszit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Meg egy nagy buli klasszikusok, mint az LMFAO és a Party Rock Anthem. Érkezik nem sokára Accent, és ez a dal... vagyis a Tóth Abigéllel közös Sugar Daddy, és hát lehet, hogy vége van itt mindjárt a fesztivál szezonnak, de a Rádió 1-en csak most indul be igazán az élet. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
3: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
2: Jön.
3: Újra jön a rádió egy konténer.
4: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
5: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
5: Jaj, ne. Most tényleg rúgjuk ki az Atist.
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelt

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
11: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 4 óra után, Györke Attilának jó pihenést, a mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, kevesebb mint 1 óra is indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Pure Beat fog 2 órán át mixelni, és ezzel egy időben indul a buli a Rádió 1 Stégen, ez a színen az első, hát ugye napközbeni helyszínünk, DJ Junior, Antonio, Hanvai, PG, Kukinyu, Vic, ők fognak mixelni, aztán pedig folytatódik a buli a Rádió 1 Aréna helyszínünkön, ez 11 órától, Hanvai PG után Regálili, Lotfi, Begi, Amina, Christopher, Pure Beat. Ez a mai nap. Ez pedig a Sleep Tonight.

0: Bibi Rexa és a Faithless dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Egy személyautó és egy kamion korábban ütközött az M3-ason. A határ felé a Kál erdőtelek csomópont előtt, most az egyik Rádió 1-es üzenetét olvasom, a 101-es kilométernél akkor lezárták a külső sávot, és ugyanennél a helyszínnél az ellenkező oldalon a nézelődők között három személyautó egymásnak ment. Ebben sem feloszlóban van a torlódás. Tehát még egyszer a paraméterek, az M3-as autópálya határ felé Kál erdőtelek csomópont előtt volt ez a baleset, 101-es kilométernél még érezteti a hatását. Budapesti közlekedési infóm is van, Kláritól, Ferenc körút, a Petőfi hídtól a belváros felé lépésben halad. Köszönöm szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most David Guetta egyik kis mentorátja, a fiatal olasz DJ Hypaton, aki izgul, mert holnap egy DJ veteránnal, Benny Benassivel megjelenik a közös dala, amit pedig hozok tőle nem sokára, az ez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: kettől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
12: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétóth László és a Carson Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a csilladerbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
13: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Mielőtt indítom Gaga dalát, közlekedési információk a Rádió 1-en, Budapestről az egyik, élénk a forgalom a Hegyalja úton, mindkét irányban, illetve Pepe írja, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé. Az 56-os kilométertől torlódik a forgalom, úgyhogy ha valakinek nem annyira sürgős, hát lehet, hogy jó, ha nem most indul el rögtön.

csak igazi mai sláger megy egy dance pop királynő a folytatásban. Eva Max, ez a kilépő zeném, Kismárti voltam. Juhász Gergő és Pure B pedig belépnek a stúdióba, és indul a Rádió 1 Live Mix, a Summer Edition.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
9: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta?
11: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
14: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
15: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
17: I'm Dua Lipa.
0: Csak! Ma is láger megy!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Jön a jól megszokott 2 órás élő mix. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. És ma jó juhász módjára Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Pure Beat!
3: Csoki, szevaszos rácok! Hello Gerikém, szép délután mindenkinek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyet pislantottam, és már itt is vagyok.
2: Igen, egyenlővel majdnem azt mondtam, hogy együtt is hallhattuk volna. Tegnap éjfélkor mentünk az a mind a ketten ugye a rádió egy stúdiójából. Jól vagy, minden oké?
3: Minden rendben, köszönöm szépen.
2: Ez a lényeg, induljunk el.
3: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel indulunk itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.
4: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Tomától, Tommy Boy művek, tudjátok, ez volt a Play Right, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition, 2 órán át Pure Beat ma a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek közben. 8 kilométeres dugó van, képzeljétek el, baleset miatt az M0-áson a déli szektorban, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autó csomópontja után, és történt egy baleset nemrég a fővárosban is, a Könyves Kálmán körúton, az Albert Flórián útnál. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Velünk párhuzamosan pedig már elindult a buli a Rádió 1 stage-en, Szegeden, a színen, ugye ott még szombatig tudtok velünk bulizni, minden nap két helyszínen, nagyon jól nézünk ki, nagyon jó mind a két helyszín, nagyon jó a közönség, tök jó volt az első nap.
1: Na igen, láttam a Instán a videókat. Én már nagyon várom, hogy megérkezzek hajnalba, mert nagyon jó hangulat volt, úgy láttam.
0: Bizonyán, bővebb információk, line-up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary. Megyünk tovább.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dalával megyünk tovább, amit Shakira készített, aki ugye nem fog az idő vaskerekhez, nem más, mint a Die Die című track, ezúttal DJ Dark Remix-ében hoztam nektek. Ezzel megyünk ki tovább a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Pure Beat.

0: ez a műsor, mert ilyen különlegességek is szólnak benne, mint például Bajor és a Joyride. Ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órán át Pure Beat a lemezjátszói mögött. Tegnap elindult a szín, egészen szombatig minden nap bulizhattok ott is a Rádió 1 DJ-kel. 2 helyszínen ráadásul, az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor. Mind a kettő nagyon jól néz ki, mind a kettő nagyon sokan voltak tegnap, és hát ez így lesz ma is.
1: Nagyon remélem, mert ugye én hajnal 4-re érkezem hozzátok, szóval tessék megvárni mindenképpen.
0: Bővebb információk, lineup a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary. Megyünk tovább.
1: A brazil DJ Alok és az angol szuperénekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Érkezik a Work With My Love című track, és hát aki a remixet készítette, a House nagykövete nem más, mint Mark Knight. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: At the turntables now. Pure Beat.

0: kollégánk remixében ez igen.
1: Ez, na ez megindította, kérem szépen, a csütörtök délután.
0: Bizonyám, hát a World is My Radio Show rezidens DJ-i ilyen remixeket csinálnak, tehát még egyszer ez Christopher átirata volt, mellettünk pedig most Pure Beat a lemezjátszói mögött. Na ez odaver. Nem ezeket a szavakat használta az SMS feladója, nem jött alá, de nagyon

0: Itt vagyunk még bő egy órán át Jóvittel.
1: Abszolút, és folytatjuk ezt a tempót tovább.
0: Úgyhogy ne menjetek sehová, jövök vissza azonnal.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A

0: 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj más pár kuponnal, csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu, Spar. Jó döntés, már 35 éve.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
15: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
16: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82 000 forint helyett most 42 500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
17: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
18: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
17: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
19: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
20: Reklámot hallottak.
21: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: haza a kitartást azoknak, akik még a munkahelyen ülnek. Még egy órán át itt vagyunk totál élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerigém ismét.
0: SMS és

0: A Rádió egy Live Mix Summer Edition-t halljátok 2 órában, mellettem a Pure Beat a lemezjátszói mögött közlekedési információk jönnek. Összeütközött 2 autó néhány perce Budapesten, az Árpád hídon Budáról Pestre, és egy árokba hajtott autó műszaki mentése miatt van nagy dugó az M5-ös autópályán a főváros felé a Kunszállás csomóponthoz közel. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, most jövünk haza Horvátországból, szétment a klíma a kocsiban, szóval senkinek nincs valami jó kedve, imádkozzatok értünk, léci, hogy ne kapjunk hőgutát. Köszönöm szépen Árpi, Laura, Bencus és Viki. Úristen, nincs is jobb, mint nyaralásból jönni haza Horvátországból, és 8 órán át ülni egy 35 fokos kocsiban klíma nélkül.
2: Jézusom, gyerek, kitartás.
0: Elmormolok értetek egy imád, abszolút. De tényleg jó. Úgyhogy nekik játszok ezt a következő dalt.
3: Így van, érkezzen szerintem jelenleg a rádió egyik legnagyobb kedvenc, amit az olasz DJ Alex Kenji hozott össze. Ez nem más, mint a Bumble It című track. Ezzel menjünk tovább itt a rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Lager megy, Ray Dalton fantasztikus dala volt ez a Do It Again, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ami egészen hétig tart, egész nyáron két órán át mixelünk. Szerintem is odaver ez a mai két óra, írja valaki. Ez lett ma a motto?
1: Ez volt a cél.
0: Így van. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt ti is, jó meleg van, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, Lady Gaga-val fogunk tovább menni, és érkezik az Abrakadabra.
0: Úgyhogy maradjatok, itt vagyunk újra azonnal.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: remixében itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Light Mix Summer Edition, ma két órában Pure Beat a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési infó, baleset Budapesten a Döbrentei téren, a Krisztina körútnál történt néhány perccel ezelőtt. Aztán sziasztok, a leállósában sétál egy ember az M6-os autópályán Budapest felé, a 48-as kilométer kőnél az Iváncsai kihajtó előtt, ez Norbi jelezte nekünk. Jézus úristen, ezt soha nem értettem. Norbi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát még egyszer, egy ember a leállósában sétálgat M6-os autópálya Budapest felé vezető oldal 48-as kilométer. Vigyázzatok rá, meg magatokra is, megyünk tovább.
1: Hoztuk az újdonságokat, mert bemutatjuk a legújabb dalokat. Ezúttal a Rádió egy egyik rezidense is helyet kapott a dalban, a nem más, mint Metzger, Vicky, Gabriel Dancer, és hát a vokált pedig Blanche hozza. Ez nem más, mint a One Kiss, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: At the turntables now. Pure Beat.

0: Ez a Mojo nagy nagy slágere volt a Lady, Oliver Heldens is készített belőle egy fantasztikus változatot, egy nagy tapsot megérdemelt Pure Beat, ő által lemezjátszott mögött két teljes órán át ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és a gyakorlatilag saját magadnak formapoltál, mert hogy éjjel irány Szeged és a színe.
1: Így van, találkozunk Szegeden a színen, méghozzá hajnal 4-5-ig én zárom a Rádió Stage-et.
0: Úgyhogy ne felejtjétek, tehát egészen szombati két helyszínen is találkozhatok velünk, Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon a színen. Hajrá, tedd oda! Köszönöm, jó, ne halljak rólam, jó?
1: Ez lesz, köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, rögtön szól tovább a zene, jön Bibi Rexa és a Faithless. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, hívható SMS és Viber számok 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre!
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
14: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Várólista nélküli gastroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
16: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Carson Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
17: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarján klíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarján klíma.hu.
0: Mert a 3 DJ legenda ma.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron a Rádió Egy Live Mix 2 órás, emiatt az élő kívánság műsor csak egy. Úgyhogy húzzunk is bele, a mai első telefonáló Loi és David Puentes újdonságát kéri. Hogy hívnak?
1: Barbie-nak hívnak.
0: Hello Barbie, milyen napod volt, mi újság?
1: Nagyon csodálatos napom volt, a szerelmemmel végre találkozhattam.
0: Ezek szerint nem találkoztok túl gyakran?
1: Nem, sajnos egy hónapban egyszer tudunk találkozni, vagy kétszer.
0: Jézusom, de miért?
1: Sajnos ő most dolgozik.
0: Oké, mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt üzeném neki, hogy ő az én levegőm, és nem tudnék nélküle élni.
0: De szépen mondtad, ő neked az oxigén.
1: Igen, ő az én levegőm.
0: Loi, David Puentes, Golden Summer, ez ma a tiétek itt a Rádió Egyen. Sok boldogságot kívánok!
1: Köszönöm.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Switch Disco és Szemfeld közös dalát készítettem elő, és közben Kristófot próbálom elérni.
1: Igen, én volnék.
0: Hello Kristóf, élő adásból kereslek, a Rádió Egy kívánság műsorból. Lenne itt neked egy üzenet.
1: Ó, és mi volna?
0: Olvasom. Szia Geri, kérlek szépen hívd fel az egyik nagyon jó barátomat, Kristófot, és mondd meg neki, nagyon sajnálom, ami történt, és ne haragudjon rám. Emberek vagyunk, hibázunk, de soha nem akartam őt megbántani. Nagyon kedvelem, és szeretném, ha megbízna bennem idővel. Köszönöm szépen, Ádám.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mióta vagytok barátok?
1: 5 éve.
0: És mi történt most? Miért romlottak el a dolgok?
1: Hát volt egy pár dolog, amit nem szeretett volna mondani, és elmondott mégis.
0: Értem, de meg tudjátok ezt a dolgot javítani?
1: Megpróbáljuk, persze.
0: Nagyon helyes. Mit üzensz neki vissza?
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és értékelem a gesztusait.
0: Na, jól van, Switch Disco, Szemfeld, Sleep Tonight. Ezt szeretném még neked elküldeni, úgyhogy ezzel folytatjuk most itt a Rádió Egyen. Örültem, hogy beszéltünk, szép nyár estét.
1: Köszönöm.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyés, egy női különítménynek kellene most elküldenem, az Opel Ajtot Taylor Swift-től. Szia, hogy hívnak és hol vagytok, mit csináltok?
1: Hello, Évi vagyok. A Bunge ZRT növényolajgyárban dolgozunk, olajos papírokat és daráspapírokat állítunk ki sofőröknek.
0: Hú, de érdekes munkátok van, és meddig kell ezt még csinálnotok ma?
1: Hát 10 óráig.
0: Jól van, az már nincs olyan messze, látszik az alagút vége.
1: Hogy ne látszana, nagyon is pozitívak vagyunk.
0: Na, hölgyeim, és akkor, hogy jobban pörögjön a munka, jön a dal, amit kértetek, Taylor Swift, Opelite, ez ma a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó munkát, kitartás!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: helyszínen is zenélnek a Rádió 1 DJ-k. A mai line-upot megtaláljátok a Facebook oldalunkon, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és jó régen kérték már tőlem azt a dalt, amit közben elindítottam. Ki szeretné hallani?
1: Panka vagyok.
0: Na Panka, is kinek küldjük?
1: A legjobb barátnőmnek, Rubinak szeretném küldeni. Nem érzi mostanában olyan jól magát, és szeretném, ha tudná, hogy mindig mellette vagyok, és jobb urás neki.
0: Hát akkor te egy nagyon jó barátnő vagy. Fader, goodbye, ezt most nektek játsszuk itt a Rádió 1-en, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Rendben, köszönöm.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem a zesztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Szeretném felköszönteni az unoka testvéremet Gabriellát, aki ma ünnepi az 50. születésnapját. Nagyon sok szeretetet, jó egészséget, boldogságot és minden szépet kívánok neked. Legyen ez az 50. év tele örömmel, élményekkel és csodás pillanatokkal. Szeretettel unoka testvéred Betty. Motto Carpe Diem. Hát Isten éltesse az ünnepeltet. Ki van a vonalban? Hello?
1: Szia, Viki vagyok, és Regálnézitől szeretnék kérni valami számot.
0: Hello, Viki, kinek menjen?
1: Annak meg magamnak.
0: Hát akkor már jön is a kékhajú lány, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ez Regál Lili és a Hilmék.

0: Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy órás hidratációs szünetet, aztán jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show Regál Lilivel, Joel Juniorral és velem Juhász Gerivel. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
5: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphat zálogkölcsönt a BÁV-nál.
4: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
5: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
6: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
5: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
12: Önnek a Protexin kell!
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontos. De csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day-s tangli 32% kedvezménnyel. Csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
18: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Két nap, két színpad, meg annyi.

0: 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
1: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
2: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarjánklíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarjánklíma.hu.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
4: This is the World Is Mine Radio Show.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nézem a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Szevasztok, szép estét mindenkinek, FM-en, webben, applikáción keresztül köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, Hanvai PG Mix-el, ugye, én pedig itt leszek egészen este 9 óráig, és hát Szeged Szín a tegnapi napot nagyon köszönöm, mind a kora esti rendezvény, mind az éjszakai aréna nagyon nagy volt, én lenni is aludtam, és visszatértem ma, de még előtte játszottam szintén a Stégen, ahol nagyon jófajta house zenéket lehetett pörgetni. Ma estére is hoztam sok Imál Angel dal, de nem ezekkel kezdünk, Alex Kenji lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkósít Radio Show.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Színnél a diszkosít a rádió egyen, hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Eszembe jutott a mai napról egyébként, hogy ott lent Szegeden szerencsére csak normál szúnyogok vannak, viszont az elmúlt héten a Balatonon egyetlen egy dolog volt, amivel egyszer nem tudtam azonosulni, és ki voltam tőle teljesen, ezek az árvaszúnyogok. Nem tudom, hogy téged mennyire zavarnak ezek. Nem csípnek, az tök oké, de inváziószerűen vannak. Most hallottam egy olyan infót, amin akkorát rögtem, hogy nem hittem, amikor a tévében mutatta, hogy a radarképet megzavarja, képzeljétek el, és azt hitték, hogy felhős rossz idő jön, pedig csak a szúnyogok repültek a Balaton partján olyan mennyiségben, hogy már a radarképet is átverte a meteorológiai radart. Nagyon durva.
1: Jézus Szent Szűz Mária, én a szúnyogokkal annyira nem foglalkozom, viszont azzal, hogy tegnap elindult a szín, és ugyebár DJ Junior és Jóvaga Honvai PG is játszottunk, és ez lesz egész héten, hogy vagy ő, vagy én, de képviseljük a diszkosítás erőket lent a Szeged ifjúsági napokon. Ezzel már igen, ma este is így lesz, illetve félőben vagyunk, ugyebár én már korán, este 7-kor már ugyebár a színen, lent az ifjúsági napokon Szegeden már 7 órakor pörgettem a stégen, aztán majd 23 órától játszok még egy órát az arénában. Le fogom pörgetni, amit mondhatni elcsoltam Emráktól. Jön a Summer Jam 2024-es verziója. Itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy a diszkosítő idősóban.

csak igazi mai sláger megy a DJ pultban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show, Bárányatúr a nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a hét nem marad el diszkosít Legends Party nélkül, hiszen pénteken találkozhatunk, a balatoni Bob 25. születésnapjára meghívták a diszkosítet, így 4,5 órán keresztül fogjuk pörgetni az elmúlt 20 év diszkosítás kedvenceit, minden lesz gyerekek. Érdemes korán érkezni, mert már 6 órakor, este 6-kor Bárány Attila kezd, aztán én folytatom, és utána érkezik Hambai PG. Én onnan tovább megyek egyébként Bogácsra, ott fogok már játszani éjfél után, aztán szombaton újra a Szeged színezek, egy duplázok egyet, majd vasárnap egy teljesen ingyenes rendezvény Budapesten, a Kopaszi gáton találkozhatunk a nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény kimon a rajongói oldalaimon, úgyhogy megtaláljátok, Made in Italy Party lesz, minden ezzel kapcsolatos információt olvassatok el ott.
0: Most pedig már is megyünk tovább, az első dal Imal Angel-től, a Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a Rádió 1-es is olyan a Diszkosit Rádió, soha PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, és kérem szépen több mint 20 éve van Diszkosit, ebben az esztendőben is jó néhány partink lesz. Többek között a héten pénteken is már előbb említettem, hogy Balaton Fűzfön fogunk játszani majd együtt hárman. Diszkosit Legends lesz a balatoni Bob 25. születésnapján, de hát magánrendezvények is lesznek, céges rendezvények is, úgyhogy lehet minket hívni bőszen. Bármelyikünk elérhetőségére nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek bárhol az országban, vagy ne adj Isten külföldön is Diszkosit. Nagyon-nagyon fontos, hogy én szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel már egészen korán Érden, utána pedig megyek még Szlovákiába, Dunaszerda helyre egy gokart pályának a nyitóburiára, illetve egy ilyen ünnepségére játszani, és az extra az, hogy DS az a Diszkosit, a gokart pályának a neve. Nagyon-nagyon fontos, hogy már tegnap is játszottam, és az összes fellépésemen egész héten, és itt a rádióban is játszom a Messenger verziójában Imán Angel korongját, ami jelen pillanatban az 5. a globál Shazam listán, ennek a címe pedig Bad Times. Na ez érkezik most itt a Diszkosit Radio Show-ban a Rádió 1-en, csak igazi mai

0: Ez Rádió egy esti show-ja, a diszkos itt, Rádió Show, kemény hetünk van, egyébként az elmúlt hét is az volt, hiszen az elmúlt héten Strandfesztivál miatt, meg egyéb rendezvények miatt is jó tele voltunk bulikkal mindannyian. A héten is így lesz, én 8 különböző DJ setet fogok lejátszani, és azért mondom, hogy különbözőket, mert vasárnap lesz egy olyan, ami teljesen más lesz, mint amit idáig csináltam. Csinálok először, nem utoljára soha többet, az nagyon fontos, hogy Made in Italy bulit, mert készülök rá egyébként, nagyon sok ilyen olasz remixem, és már nyagatok, hogy csináljuk egy ilyet, most megcsináljuk, egy szabad téren Budapest a Kopaszigáton, és hát kérem szépen, csak ezen a héten szerintem egy ilyen 6-8 darab különböző ilyen bootleget meg remixet gyártok régi nagy olasz slágerekből, meg olyanokból is, amelyek most nemrég készültek, és ezeket mind fogom játszani, úgyhogy igazán különleges este lesz. Megpróbálom megoldani azt, ami szerintem rohadt nehéz, hogy 2 órán keresztül olasz típusú zenét játszak.
1: Egy abszolút rekordtartóval megyünk tovább, kérem szépen, most már csak nem 90 napot töltött el a világ legnagyobb DJ letöltő oldalának number one pozíciójában, Imál Angel, I'm Moving to the Sun című dala, mindezt úgy, hogy elsőként a világtörténelemben harmadjára megy vissza a number one pozícióba, azaz ez a legjobban letöltött dal ezen a platformon, ami megint csak azt jelenti, hogy a világ összes DJ-je nem, ami azt jelenti egyébként, hogy dalt 2004 óta ennyi DJ még a világon nem töltött le és nem játszott. Volt szerencsém legelsőnek játszani egyébként partiban és itt a rádió egyen, hogy itt a Diszkos itt Radio Show-ban annak idején valamikor május elején. Hát és most ez a dal jön itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkos itt Radio Show-ban.

Junior.

0: brain cells. Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Berány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hambai Pícsivel.
1: Keményhetünk van, hiszen Szeged színezzük a diszkosített kétharmadban képviseljük ott is, mint ma este itt a Rádió egyen. Ott lesz a Hambai Pícsi meg én is, sőt a Pícsi ma este szerintem duplázik a színen. Én egyébként csak délután játszottam ott a Rádió estégen, de ott meg jófajta house zenét lehet játszani, úgyhogy teljesen jó hangulatba telnek ezek a délutánok. Én nagyon szívesen játszom egyébként délután, nyáron ilyen helyeken, mert végre olyan zenét lehet játszani, amit szeret az ember.
0: Annyira jó, hogy ilyen zenét lehetett játszani egyébként augusztus 20-án a Kossuth téren és a Nemzet ünnepén. Ugye már két héttel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, akkor a Szigeten 63 ezer ember előtt játszottunk, ugye, mint diszkosít, és nem hittem volna, hogy valaha játszotok majd ennél nagyobb bulin, de hát ugye már az információim szerint a Kossuth tér és környékén több mint 90 ezer ember vagy hallotta, vagy látta ugyebár kivetítőről, hogy mi a Kossuth térre játszottunk, a Messengers, ugyebár Email Angel oldalán, és az egyik legjobb dal, amit a legjobban megett a nagy-nagy közönség, az az I'm Alive, aminek nagyon-nagyon durva élete lesz a jövőben, erre tessék fókuszálni. Ezért kezdik most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

Ez volt a Diszkocsi Rádió, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkit, Hambai PG Mix-el, én pedig DJ Junior vagyok, minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videó csatornán, ezt még a héten nem mondtam, pedig új tartalmak is folyamatosan kerülnek ki, 4 olyan remixet csináltam meg az elmúlt pár hétben, amelyet a fesztiválokon már játszottam, és jól működött, úgyhogy készek a klippek is, és folyamatosan teszem ki. Ezen kívül én annyit akarok összesen mondani, és nem húzom az időt, hogy holnap Diszkocsi Legends lesz, és már 6-kor kezdtünk Balatonfűzfön, aztán megyek Bogácsra, ott zenélek évfél után, szombaton újra ott leszek a szegedi színen, először ugye a Stégen, aztán pedig az arénában, a Rádió egy részen, vasárnap délután pedig érkezek itt Budapesten a Kopaszi gátra, és ott a nyári nyitott szórakozóhelyen a legelső ilyen party Made in Italy lesz, csak olasz zenét játszok, lesz mindenféle olasz gasztronómia, italválaszték és fagyi, és minden, ami olasz, úgyhogy mindenkit várunk ingyenesen rendezvény. Ha meddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, ugye vár tegnap Szeged szín, ma Szeged szín, pénteken Balatonfűzfő diszkósít aktivizáció után a Szeged szín, szombaton pedig Érden és Szlovákiában Dunaszerdahelyen várok mindenki sok-sok szeretettel, mindenhol nagyon-nagyon sok Imál Angel koronga, ezzel búcsúznék ma estére, és ennyi lett volna a Diszkocsi Rádió Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Insomnia 2.0, vagy Insomnia 2026, akár ezt is mondhatnánk erre a zenére. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Zajlik a szín Szegeden, egészen szombatig minden nap várunk titeket két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

brain still.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy 2026-os Medúza remix volt belőle. Jó nagyot szólt, a Rádió Egyet halljátok. Ez a World is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, gőzerővel dübörög a szín a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Minden napot vagyunk két helyszínen a Rádió Egy DJ-kkel. Bővebb információk, tudnivalók, line-upok a hivatalos weboldalunkon, a www.radio1.hu. Na Lili, most pedig Robin Schulz jön.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyár estétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hugh-ől érkezik most, tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Ultranate-tel közösen. Ez Spanyolországban is játszottad?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a Word is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Radio 1-es a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne, a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: A Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba, fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatódást itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Blue Edge of Desire, ebből jövünk éppen kifelé. Mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Sunfelt közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádiói születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Sunfelt, you're listening to the World is My Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Toma, GG és Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közössel a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket. Hát szegény Lóllyal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lóllyal, szeretünk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai hajnali műszakhoz is. Szeged ifjúsági napok, hát ez az utolsó nyárzáró nagy zenei esemény, és nahogy kint van a Rádió 1 is, és a két helyszínnel, ettől igazán exkluzív a dolog. Az egyik a Rádió 1 Stég, így délután 5 órától indul már a buli, a másik pedig a Rádió 1 Aréna, a nevében is benne van, hogy hát ez már az éjszakai órák hangulatához passzol, 11 órától mixelnek a Rádió 1-es DJ-k, többek közt a már is hallható Regál Lili is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is